Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, épp hogy visszaértem, megmondom őszintén, az ületésnapi fesztiválról, amíg bírtam, húztam, de hát mégiscsak adás van, szóval itt vagyok, és hozom azt a dalt, amit tegnap szenzációsat, mert hogy élőben is meghallgathattuk a rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán, Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy, ezzel kívánok kellemes éjszakát mindenkinek.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

sláger megy, köztük pedig egy óriási kedvenc Ray-től, aki készített már gigaslágert Regarda, Joe Corey-val, David Guetta-val, az utóbbi időben pedig teljesen egyedül, nem csak teljes albumokat tölt meg, de óriási koncerthelyszíneket és stadionokat is, tényleg nagyon jó. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most nem egy feldolgozást, egy újragondolást hozok a legnagyobb kedvencek között. Egy korábban fétlesz dal, most Bibi Rexától jön. A New Religion az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a diszkósit, akik minden évben nagyon-nagyot mennek a születésnapi fesztiválunkon is. Most is 6 órától fél hétig akkorát zenéltek. Hát imádtam. Na, aki nem volt ott, lecsúszott róla, az keresse majd a videókat, meg hát egyébként socialben tele vagyunk tartalommal. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, 21 Pilots, Heathens, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezeket hozom a következő órában is megállás nélkül. Köztük lesz Ray Dalton újdonsága, de készül a Kétóval, Martin Garrix-el a kezdésben pedig Taylor Swift-tel. Na lá, hogy a legnagyobb aktuális kedvencet indítom tőle mindjárt. The Fate of Ophelia pár percen belül itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint céklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki egy tökéletes bizonyíték arra, hogy egy csomó minden fejben dől el. Egy ideig ő nem hitte el, hogy lehet idézőjelben több, mint egy együttműködő partner. Nagy zenékben dolgozott, de

ő csak, idézőjelben mondom még egyszer, egy együttműködő volt, de aztán valami átfordult benne fejben, és azóta hát szólóban is stadionokat tölt meg. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A rádió egy születésnapi fesztivál after party pedig még tart. A rádió egy DJ-kkel három helyszínen zenélnek ezekben a percekben is. Én pedig indítok egy nagy kedvencet, és nem mondom, hogy újdonságot, mert maga a dal legalább ilyen 15 éves, de most kapta fel újra a világ, és milyen jól tettük. Két ó, Turn the Lights Off itt a rádió egyen. Kellemes

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió 1-et hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezt a Cyril dalt még becsempésztem így gyorsan az óra végére. Hú, de jó volt tegnap a születésnapi fesztiválom. Na, viszont mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, ma nem jönnek Balázsik, mert hogy időközben azért munkaszünet van, és ennek is lehet örülni, lehet pihenni, holnap viszont jönnek, sőt vadió játékot is indítanak, a következő órában mesélek majd róla, amit egyébként ezzel a nagy kedvenccel indítok. Igen, ő is fellépett nálunk tegnap, Accent, a Don't Leave-vel, mindjárt jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. 2 párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a rádió egy DJ-től pedig tudjuk, hogy elképesztő dalokat készítenek, Regálili egyre többet hoz ki az utóbbi időben, aminek nagyon örülök, de ez az újdonság, amit a héten mutattunk be, ez valami elképesztően jó lett. Mutatom, Regálili, Heal Me, itt a rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, és nem bírom ki, hogy ne menjek még egy picit vissza a tegnap estébe. Óriási volt Sam Felt. Én imádtam, Atissal együtt hatalmasat bulisztunk rá. Ez pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mind. Itt a rádió.

0: egyszer.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert mindjárt 3-4-5 lesz. Én pedig Joel Corey-t hozom már is, aki kb. Ilyenkor szokott végezni a saját szettjeivel, visszamegy a szállodába, de nem lefekszik, hanem elkezd nézni befektetős műsorokat. Ilyen reality-ket szeret a legjobban. És hozzáteszem részben azért is, mert neki is van egy csomó egyéb biznisze, de állítólag ezzel tud a legjobban lefűzni. Én meghozom az igazi mai slágerét Joel Corey-nak a Galantis-szal közösen. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Éjszakai permetezés kezdődik Kecskeméten, 10 éves jubileumát ünnepelte a Novum Kamara zenekar. Több településen is lesz véradás a jövő héten. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok május 26-a és június 10-e között zajlanak majd. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak. Ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. A szakemberek a platánfákat a csipkés poloska és a levélgomba ellen kezelik. Emellett a szövőlepke elleni védekezést is elvégzik. A lakosságot arra kérik, permetezés után 21 napig ne fogyasszanak az érintett területeken lévő haszonnövényekből. Emlékezetes jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Novum Kamara zenekar. A vonós együttes művészeti vezetője Gyalus Erika ünnepi beszédében úgy fogalmazott, egy amatőr zenekar számára különösen nagy dolog 10 évig együtt maradni. A híros.hu azt írta, a koncerten Antonio Vivaldi művei is felcsendültek. A jövő héten is több helyszínen várják a véradókat Bács-Kiskunvár megyében az Országos Vérellátó Szolgálat szakemberei. Véradás lesz a többi között Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Lajosmizsén és Tiszaalpáron is. A Kecskeméti Katona József Színházban pénteken rendeznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a segítőket, hogy személyi igazolványt, lakcím és tajkártyát is vigyenek magukkal. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és arról is, hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
4: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetben? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak.
3: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, Néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint céklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek és szép reggel, 5 óra után 10 perccel. A mikrofonnál Király Tamás, május 25-e van, az Orbánok a névnaposok, egyébként ő pedig Bibi Rex egy Fateless dallal. Ez a New Religion a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez Rádió Egy, itt csak igazi mai sláger megy. Balázsék pedig holnap jönnek a Vadiú játékkal, az elfűrészelt dalok játékkal, nagyon menő ajándékokért. Az infokaradio1.hu-n, én pedig továbbra is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most a One Republicot választottam. Ez a Counting Stars. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik, ma sem kell melozni, és ma is 28 fok lesz. Ha-ha! Az de rendben van. Ahogy a folytatás is, Tóth Abigail Exen, Sugar Daddy! A dal, amit tegnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben is meghallgathattunk, aki lemaradt róla, egy csomó kontentet talál, de azért az ott helyben volt nagyon nagy. Mindjárt hozom itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig elindítottuk a fesztivál szezont a Rádió egy születésnapi fesztivállal, és idén nyáron is rengeteget fogunk együtt bulizni, és ezen a hosszú hétvégén egyébként a Siófoki plázs is elindult, ahol naná, hogy ott leszünk, többek között DJ Metzger Vikivel is lehet bulizni ezen a nyáron, sőt, DJ Otti is visszatér, egy csomó info a Rádió 1.hu-n ezzel kapcsolatban is. Én pedig hozok egy újabb nagy kedvencet, most Félixin a Sáusszal jön, ez a Walk With Me, itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Május végén indul az Uber Kecskeméten, házfalnak csapódott egy autó lakiteleken, véget ért az idei ürgelajstrom. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Május végén Kecskeméten is elindítja szolgáltatását az Uber. A vállalat közlése szerint a város gazdasági fejlődése, erős ipari jelenléte és régiós központi szerepe is hozzájárult ahhoz, hogy Kecskemétet választották következő terjeszkedési helyszínüknek. A szolgáltatás egy helyi vállalat együttműködésével működik majd, hagyományos taxiszolgáltatásként mobil alkalmazás segítségével. Az Uber Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden már jelen van, a vállalat pedig további magyarországi bővítést is tervez. Súlyos baleset történt lakiteleken a Béke utca és a Bem utca kereszteződésében. Két autó ütközött össze, az egyik jármű egy családi ház falának csapódott, a mentők három embert, köztük egy édesanyát és 9 éves gyermekét vitték kórházba. A ház egyik fala is megsérült, az ütközés erejétől a szobában lévő bútorok is elmozdultak. A hiros.hu beszámolója szerint a helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek, a kereszteződést ideiglenesen lezárták. A környéken élők szerint ezen a csomóponton korábban is történt már több súlyos baleset. Idén is megtartották az országos ürgelszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve megvédeni az ürgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a Vadon Leső program munkatársa.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az ürgeállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket 82 óta védett fajjá vált, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni ürgét. Ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Az ürgelajstromhoz a Kiskunsági Nemzeti Park is csatlakozott, a szakemberek önkéntesek segítségével térképezték fel a helyi ürgeállományt. Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, és hát még mindig jó hétvégét mindenkinek, mert hogy hosszú hétvége van, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket pedig megállás nélkül hozzuk, ebben az órában készülök Ed Sheerannel, Lil Nas X-el, de a legújabb kedvenc Ray Daltontól is bekészítve, most viszont a Fastboy Topikkal, ez a Forget You, még egyszer szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és megérkezett Dua Lipa koncertalbum és koncertfilmje, amit még decemberben rögzítettek a legutóbbi turnéjának az egyik állomásán, ami összesen egyébként 92 állomásból állt össze, és 1,75 millió jegyet adtak erre. Május 21-e óta pedig már elérhető az erről készült film is az egyik szolgáltatónál. Na, én viszont az igazi mai slágerét hozom, méghozzá Martin Garrix-szel közösen. Dua Lipa és a Scared to be Lonely. Itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsik ma nincsenek, hosszú hétvége van, ma még munkaszünet, ma még remélem mindenki pihen. Emellé én hozom az igazi mai slágereket, viszont nem csak ezen a héten, de jövő héten is lesz játék a Balázsiknak. Mutatom ennek a részleteit, aztán pedig egy újabb nagy kedvencet és egy kis extra változatosságot hozok. David Guettával, Kid Cudival a Memories-t indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedacurt.
8: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
10: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Hallgass minket online weboldalunkon, radio1.hu. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/radio1gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Taroltak a sütemények Kecskeméten, pünkösdi programokkal ünnepeltek Bácsalmáson, keresik a legvirágosabb településeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Snidlinges pogácsa, mangós sajtorta és medgyes lepény is a legjobbak közé került az idei kecskeméti süteménysütő versenyen. A város egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményét immár 15. alkalommal rendezték meg a Városházán, több mint 30 nevezett süteménnyel. A híres.hu azt írta, a zsűri nem csak az ízeket, hanem az édességek küllemét, ötletességét és a hagyományok megjelenését is értékelte. Az idei versenyen 3 arany, 3 ezüst és 3 bronz fokozatot osztottak ki. Színes kulturális műsorral, kiállítás megnyitóval és koszorúzással ünnepelte a pünkösdöt a bácsalmási német nemzetiségi közösség. A baun.hu azt írta, a rendezvényen óvodások, diákok és helyi művészeti csoportok is felléptek, a programot pedig a Madarasi Fúvós Zenekar koncertje zárta. A művelődési központban megnyílt Nagy Gábor festőművész első önálló tárlata is. Az ünnepség végén német nyelvű litániát és koszorúzást tartottak a római katolikus templomnál. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: A környezetszépítő versenyen Bács-Kiskunvár megye kiemelkedő eredményeket ért el. Kecskemét tavaly elhódította a legvirágosabb város fődíjat, de a vármegye több más települése is rendszeres résztvevője és díjazottja a korábbi megmérettetéseknek.
4: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
2: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megköztük pedig egy hatalmas kedvenc, Ray Dalton, Blood Running, amit indítok. Az énekest ugye először McLemore-nak és Ryan Lewis-nak köszönhetően ismerte meg a világ a Kent Holdászban, és érdekes a sztoria ennek, hogy hogyan találtak rá. Konkrétan Ryan Lewis meghallotta énekelni Ray Daltont, akit akkor a Facebookon kutatott fel, megtalálta, ráírt, felkérte, és hát csináltak egy világslágert. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz Sam Felt, akivel tegnap mekkorát bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Elsőként viszont Taylor Swift-tel készülök. Az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia, ami mindjárt jön, előtte pedig mutatom, hogy Balázsék holnap milyen játékot hoznak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: A 400 grammos csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
6: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
3: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet, úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
14: Pünköst hétvégén is nyitva. Az UVR élmény aréna Kecskeméten. UV minigolf, kézműves foglalkozás, VR szabaduló szobák és világító UV koktélok. Foglald le helyed még ma! www.uvrélményaréna.hu.
15: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
16: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
17: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com. Szukitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szukitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
18: Trendoptika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trendoptika csoport üzleteiben.
19: Fáj be idén is az időgépbe. Deja Vu Fesztivál. Június 10-13. Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
20: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
21: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
22: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Éjszakai permetezés kezdődik Kecskeméten, 10 éves jubileumát ünnepelte a Novum Kamara zenekar. Több településen is lesz véradás a jövő héten. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok május 26-a és június 10-e között zajlanak majd. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak. Ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. A szakemberek a platánfákat a csipkés poloska és a levélgomba ellen kezelik. Emellett a szövőlepke elleni védekezést is elvégzik. A lakosságot arra kérik, permetezés után 21 napig ne fogyasszanak az érintett területeken lévő haszonnövényekből. Emlékezetes jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Novum Kamara zenekar. A vonós együttes művészeti vezetője Gyalus Erika ünnepi beszédében úgy fogalmazott, egy amatőr zenekar számára különösen nagy dolog 10 évig együtt maradni. A híros.hu azt írta, a koncerten Antonio Vivaldi művei is felcsendültek. A jövő héten is több helyszínen várják a véradókat Bács-Kiskunvár megyében az Országos Vérellátó Szolgálat szakemberei. Véradás lesz a többi között Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Lajosmizsén és Tiszaalpáron is. A Kecskeméti Katona József Színházban pénteken rendeznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a segítőket, hogy személyi igazolványt, lakcím és tajkártyát is vigyenek magukkal. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és arról is, hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
26: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak.
25: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most!
3: Rádió 1!
27: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 7 óra után járunk, pünköst, hétfő van, munkaszüneti nap. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig David Guettai a folytatás, aki a nagy fesztiválok, a nagy Ibizai és a nagy Las Vegas-i bulik mellett idén egy számára egészen új dolgot is kipróbál. Az egyik Forma 1 futamon Silverstone-ban is zenélni fog, július 2-án egyébként ő tartja a nagy bulit. Most pedig az igazi mai slágerben a One Republic-kal érkezik David Guetta. Ez az I Don't Wanna Wait. Itt a Rádió 1-en. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig a Rádió egy születésnapi fesztivállal idén is elindítottuk hivatalosan a fesztivál szezont, amin nincs megállás. A következő bulira már nagyon készülünk, ahova elviszük a hallgatókat. Mutatom most ennek a részleteit, aztán pedig Lady Gagát és az Abrakadabrát hozom. Pár perc és a hírek után ezzel a nagy kedvenccel folytatom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch.
8: Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
18: Ha több fronton kell helytállnod,
19: le kell adni a prezentációt.
18: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
11: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autó bontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
6: Beszállsz ki autóbontó.
7: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buli hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérleted minél hamarabb. Irány az Altárfest. Varázsolt, felejthetetlenné a nyarat.
10: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
3: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkoz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
1: Drága mennyasszonyok!
15: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
1: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
15: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák, felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
1: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
4: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák.
8: és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
20: Hello Kecskemét, Viszlát külfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Miért

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Hallgass minket online weboldalunkon. Radio1.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Május végén indul az Uber Kecskeméten, házfalnak csapódott egy autó lakiteleken, véget ért az idei ürgelajstrom. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Május végén Kecskeméten is elindítja szolgáltatását az Uber. A vállalat közlése szerint a város gazdasági fejlődése, erős ipari jelenléte és régiós központi szerepe is hozzájárult ahhoz, hogy Kecskemétet választották következő terjeszkedési helyszínüknek. A szolgáltatás egy helyi vállalat együttműködésével működik majd, hagyományos taxiszolgáltatásként mobil alkalmazás segítségével. Az Uber Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden már jelen van, a vállalat pedig további magyarországi bővítést is tervez. Súlyos baleset történt lakiteleken a Béke utca és a Bem utca kereszteződésében. Két autó ütközött össze, az egyik jármű egy családi ház falának csapódott, a mentők három embert, köztük egy édesanyát és 9 éves gyermekét vitték kórházba. A ház egyik fala is megsérült, az ütközés erejétől a szobában lévő bútorok is elmozdultak. A hírös.hu beszámolója szerint a helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek, a kereszteződést ideiglenesen lezárták. A környéken élők szerint ezen a csomóponton korábban is történt már több súlyos baleset. Idén is megtartották az országos ürge számlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve megvédeni az ürgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadon leső program munkatársa.
3: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az ürge állománynak a helyzetét. Csökken és még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket a 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni ürgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
2: Az ürgelajstromhoz a Kiskunsági Nemzeti Park is csatlakozott, a szakemberek önkéntesek segítségével térképezték fel a helyi ürgeállományt. Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix, aki már nem a 20-as éveibe jár, egy jó másfél héttel ezelőtt átlépett a 30-asok világába, és meg is lepte magát egy extrém falmászással. Az Instán minden fotó erről ott van. A dalai viszont továbbra is zseniálisak, az egyik legnagyobb kedvencük a Butterflies tőle, ezt indítom most itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hosszú hétvége van, szóval ezen a reggelen nem beszélünk, hanem az igazi mai slágereket hozzuk megállás nélkül. Például a következő órában készülő Bibi Rexától a New Religion-nel, ugye ez a Faithless dal feldolgozás is szerintem szenzációs. Jön majd a Clean Manny, Tamara és David Guetta hármasa, sőt Ed Sheeran is. A kezdésben pedig egy olyan előadó, akivel tegnap együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Accent, ez pedig az egyik legnagyobb kedvencél a Don't Leave, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
6: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
18: Zöldkéz, több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz, minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
19: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100. www.mgmotor.tormasi.hu.
5: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
20: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
21: Van valami jó befektetési tipped?
22: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménye.
21: Azt hittem már mindet megvetted.
22: Nézd csak körbe itt. borokapark.hu.
23: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
24: Gyereknap csoki nélkül?
25: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
24: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
25: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
24: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
25: Ez már csoki.
26: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
27: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autouvegkft.hu.
28: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
29: Hallgass minket online weboldalunkon, radio1.hu. Reklámot hallottak.
5: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
30: Taroltak a sütemények Kecskeméten, pünkösdi programokkal ünnepeltek Bácsalmáson, keresik a legvirágosabb településeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Snidlinges pogácsa, mangós sajtorta és medgyes lepény is a legjobbak közé került az idei kecskeméti süteménysütőversenyen. A város egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményét immár 15. alkalommal rendezték meg a Városházán, több mint 30 nevezett süteménnyel. A híres.hu azt írta, a zsűri nem csak az ízeket, hanem az édességek küllemét, ötletességét és a hagyományok megjelenését is értékelte. Az idei versenyen 3 arany, 3 ezüst és 3 bronz fokozatot osztottak ki. Színes kulturális műsorral, kiállítás megnyitóval és koszorúzással ünnepelte a pünkösdöt a bácsalmási német nemzetiségi közösség. A baun.hu azt írta, a rendezvényen óvodások, diákok és helyi művészeti csoportok is felléptek, a programot pedig a Madarasi Fúvós Zenekar koncertje zárta. A művelődési központban megnyílt Nagy Gábor festőművész első önálló tárlata is. Az ünnepség végén német nyelvű litániát és koszorúzást tartottak a római katolikus templomnál. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
31: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
30: A környezetszépítő versenyen Bács-Kiskunvár megye kiemelkedő eredményeket ért el. Kecskemét tavaly elhódította a legvirágosabb város fődíjat, de a vármegye több más települése is rendszeres résztvevője és díjazottja a korábbi megmérettetéseknek.
0: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
30: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, hát igen, egy accent dal kipörgött most a tegnapi bulinkról. Egy picit viszont most arra gondoltam, hogy 8 után lassítsuk, szerintem sokan kelnek, kávéznak, lazítanak. Na ezt a dalt imádni fogjuk mellé. Lady Gaga, Bradley Cooper és a Shallow, amit indítok itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ed Sheeran, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol jön már is egy nagyon friss dal, amit Magyarországon a Rádió 1 DJ-k mutattak be először, mindig nagyon jó érzékkel rátapintanak arra, hogy miből lesz sláger. Hát, Bibi Rexától a New Religionből az lett, és nagyon imádjuk. Az énekesnő egyébként érdekes, 29 éves koráig nem szerzett jogsit, és addig nem vitette magát javarészt, hanem kifejezetten szeretett tömegközlekedni, most is szokott, de most már azért van jogsia. Na ez viszont a legújabb Rádió 1-es kedvenc tőle, egy fétlesz dal teljes újragondolása. Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon sok az üzenet, nagyon sokan kérdezik Balázsékat. Ma ugye munkaszüneti nap van, azért nincsenek. Holnap viszont lesznek, sőt, egy vadjú játékot is hoznak, az elfűrészelt igazi mai slágerek játékát. Hát na rá, hogy nagyon menő ajándékokért. Én meg ezt hozom mindjárt. Nem elfűrészelve, egybe Purple Disco Machine a Hurts dallal a Wonderful Life-al érkezik pár percen belül előtte, viszont Balázsék holnapi játékának minden fontos részlete, amit mutatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
8: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
9: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
16: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
15: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
18: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
19: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
21: Mert

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
2: Éjszakai permetezés kezdődik Kecskeméten, 10 éves jubileumát ünnepelte a Novum Kamara zenekar. Több településen is lesz véradás a jövő héten. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok május 26-a és június 10-e között zajlanak majd. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak. Ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. A szakemberek a platánfákat a csipkés poloska és a levélgomba ellen kezelik. Emellett a szövőlepke elleni védekezést is elvégzik. A lakosságot arra kérik, permetezés után 21 napig ne fogyasszanak az érintett területeken lévő haszonnövényekből. Emlékezetes jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Novum Kamara zenekar. A vonós együttes művészeti vezetője Gyalus Erika ünnepi beszédében úgy fogalmazott, egy amatőr zenekar számára különösen nagy dolog 10 évig együtt maradni. A híros.hu azt írta, a koncerten Antonio Vivaldi művei is felcsendültek. A jövő héten is több helyszínen várják a véradókat Bács-Kiskunvár megyében az Országos Vérellátó Szolgálat szakemberei. Véradás lesz a többi között Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Lajosmizsén és Tiszaalpáron is. A Kecskeméti Katona József Színházban pénteken rendeznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a segítőket, hogy személyi igazolványt, lakcím és tajkártyát is vigyenek magukkal. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és arról is, hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak.
2: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamire az időjárásra tudti, hogy nem lehet panasz ezen a hosszú hétvégén, mindent hozott ez a három nap, amit egy jó nyári hosszú hétvégének hoznia kell, még akkor is, hogyha most május van. Ma is jó idő lesz, viszont ezzel együtt nyilván nagyon sokan mentek el vízpartra, amiből az fog következni, hogy ma délután az autópályák tudti, hogy tele lesznek. Lehet, hogy egy picit érdemesebb korábban elindulni. Hát, vagy legalábbis felkészülni rá is, nem felhúzni magunkat a dugóban. Kygo és a One Republic jön, ez a Chasing Paradise az igazi mai slágerek között. Oh.

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is megállás és felesleges duma nélkül jönnek a legnagyobb kedvencek. Elsőként például egy olyan DJ-től, aki majdnem fogorvos lett, és tényleg, hát egyetemet nem végzett, de fogtechnikusként dolgozott, és el is szokta sütni azt a poént, hogy korábban csinálta a mosolyokat, most pedig egyszerűen csak a táncparketten előidézi azokat. Hypatonról van szó! A ilyen igazi mai slágerekkel idézi elő azt a mosolyt, hogy ő szokta mondani. Norma J. Martinnal az Out of My Head a következő zeneórát indítja itt a Rádió 1-en. Előtte viszont mutatom, hogy milyen nagy bulira visszük el hamarosan újra a Rádió 1 hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztár

0: ismerje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon 10-én, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
11: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
13: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
15: Várod már a nyár legnagyobb dobását? Június 10 és 13 között Szegedre érkezik Florida, Timbaland, Bonnie Tyler és az Earth, Wind & Fire. És számos legenda a 90-es és 2000-es évekből. Deja Vu Fesztivál, ahol a világsztárok veled buliznak. 4 nap, 4 évtized. Szerezd meg a jegyed most a dejavufesztivál.hu.
16: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes. Nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
17: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
18: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca 1 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
19: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aquaworld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
20: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
21: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
23: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
24: Trendoptika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trendoptika csoport üzleteiben.
25: Hallgass minket online weboldalunkon, radio1.hu. Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Május végén indul az Uber Kecskeméten, házfalnak csapódott egy autó lakiteleken, véget ért az idei ürgelajstrom. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Május végén Kecskeméten is elindítja szolgáltatását az Uber. A vállalat közlése szerint a város gazdasági fejlődése, erős ipari jelenléte és régiós központi szerepe is hozzájárult ahhoz, hogy Kecskemétet választották következő terjeszkedési helyszínüknek. A szolgáltatás egy helyi vállalat együttműködésével működik majd, hagyományos taxiszolgáltatásként mobil alkalmazás segítségével. Az Uber Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden már jelen van, a vállalat pedig további magyarországi bővítést is tervez. Súlyos baleset történt lakiteleken a Béke utca és a Bem utca kereszteződésében. Két autó ütközött össze, az egyik jármű egy családi ház falának csapódott, a mentők három embert, köztük egy édesanyát és 9 éves gyermekét vitték kórházba. A ház egyik fala is megsérült, az ütközés erejétől a szobában lévő bútorok is elmozdultak. A híres.hu beszámolója szerint a helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek, a kereszteződést ideiglenesen lezárták. A környéken élők szerint ezen a csomóponton korábban is történt már több súlyos baleset. Idén is megtartották az országos ürge számlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve megvédeni az ürgék élő helyeit, mondta Váci Olivér etológus, a Vadon Leső program munkatársa.
28: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az ürge állománynak a helyzetét, csökken és még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket a 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni ürgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
27: Az ürgelajstromhoz a Kiskunsági Nemzeti Park is csatlakozott, a szakemberek önkéntesek segítségével térképezték fel a helyi ürgeállományt. Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 9 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Balázsik ma még nincsenek, holnap viszont jönnek méghozzá új játékkal. Erről még mesélek, most viszont egy elképesztően nagy kedvencet indítok, Teddy Swims, The Door, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

A rádió egy csak igazi mai slágermegy, és egyre közelebb a nyár, és a nyár általában azért nem a filmekről szokott szólni, hanem a kintlétről, a buliról, a kerti partikról, a pihenésről, de az ideje egy picit más lesz, nagyon sok jó film érkezik, és a magyarok nagyon várják is ezeket, a top 10-es listát pedig összeállították, hogy miket a legjobban. Na nézzük! Az első helyen egyébként messze, kiugróan, Christopher Nolan új filmje az Odüsszeia, a második helyen a Pókember új része a Vadonatúj nap, ugye Tom Holland főszereplő, a dobogó harmadik helyén pedig a horror rakadva új része, de a top 5-ben még ott van a június 11-től látható új Spielberg film a lelepezés napja, az ötödik helyen pedig a Vajana, ami július 9-én érkezik. A teljes top 10-es lista egyébként a radio1.hu-n, az igazi mai slágerek pedig továbbra is itt, és elindítottam a következőt, Shawn Mendes-től Treat You Better, ez jön a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem tudom kibírni még akkora tempót, amit Balázsék diktálnak. Ezen a héten ugyanis új játék lesz náluk, de jövő héten is. Extra ajándékok, és egy nagyon extra játék, aminek mutatom mindjárt a részleteit, aztán pedig ezt a nagy kedvencet indítom. Ed Sheeran jön a kamerával, Siri remixében hozom a dalt, Ed Sheeran pedig rendes angolként, hogyha napon van, akkor a legmagasabb napvédőt használja, mert hogy nagyon érzékeny a bőre, és ez arra jutott eszembe, hogy mi is használjunk, hogyha ma kimegyünk a napra, mert hogy nagyon erős a nap, és hát mindezzel az is jár, hogy szerencsére nagyon jó az idő. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Van. Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
17: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
20: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
19: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
20: Martfő, Gesztenyesor 1, a cipőgyár területén.
19: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
21: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Taroltak a sütemények Kecskeméten, pünkösdi programokkal ünnepeltek Bácsalmáson, keresik a legvirágosabb településeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Snidlinges pogácsa, mangós sajtorta és medgyeslepény is a legjobbak közé került az idei kecskeméti süteménysütő versenyen. A város egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményét immár 15. alkalommal rendezték meg a városházán, több mint 30 nevezett süteménnyel. A híres.hu azt írta, a zsűri nem csak az ízeket, hanem az édességek küllemét, ötletességét és a hagyományok megjelenését is értékelte. Az idei versenyen 3 arany, 3 ezüst és 3 bronz fokozatot osztottak ki. Színes kulturális műsorral, kiállítás megnyitóval és koszorúzással ünnepelte a pünkösdöt a bácsalmási német nemzetiségi közösség. A baun.hu azt írta, a rendezvényen óvodások, diákok és helyi művészeti csoportok is felléptek, a programot pedig a Madarasi Fúvós Zenekar koncertje zárta. A művelődési központban megnyílt Nagy Gábor festőművész első önálló tárlata is. Az ünnepség végén német nyelvű litániát és koszorúzást tartottak a római katolikus templomnál. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: A környezetszépítő versenyen Bács-Kiskun vármegye kiemelkedő eredményeket ért el. Kecskemét tavaly elhódította a legvirágosabb város fődíjat, de a vármegye több más települése is rendszeres résztvevője és díjazottja a korábbi megmérettetéseknek.
4: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
2: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát őszinte leszek, Ati is itt van, látta már kipihentebben. A tegnapi rádió egy születésnapi fesztivál, vagyis hát egy picit mai, úgy is mondhatom, azért erősen bennünk van. Ezért egy kicsi, extra, tempó, jó kis dobok, na ezt most lekiküldöm. 10 órától ugyanis Ati is folytatja. Holnap reggel viszont érkeznek újra Balázsék, náluk pedig vadi új játék, de ezt szerintem már mindenki tudja. Megéri továbbra is figyelni bennünket és élvezni az igazi mai slágereket. Még a hosszú étvége utolsó napján a One Republic and a Love Runs Out-tal Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul

0: sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive. A szőlőfürtnél.
16: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál. A 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
17: Citroën nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroën személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
18: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
19: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
20: Milyen otthonra vágy, szerelmem?
21: Legyen kertes, vagy legalább teraszos, közel a természethez.
20: Ne is mondd tovább. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel, és akár 3%-os otthonstart hitellel is a miénk lehet.
21: Rákerestem, meg is van. borokapark.hu.
22: Alapozza nyár a plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhat meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
23: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
24: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
25: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
26: Önnek a Protexin kell.
27: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
28: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
29: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
30: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Üdv mindenkinek, ez a Rádió egy gong itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. 28 fok van már, és igazi nyári napra számíthatunk így pünköst hétfőn. Kellemes rádiózást, jó pihenést azoknak, akik most éppen már nem munkában, vagy még nem munkában hallgatnak. Sokféle oldalról meg lehet ezt közelíteni. De ami biztos, hogy 10-től 14 óráig a mikrofonnál Faragó Miklós. Indul a május utolsó hete, és indul legújabb nyereményjátékunk, a gyerekszáj. Hétvégén gyereknap, úgyhogy egész héten ezt a játékot játsszuk. A legkisebbek körülírnak állatokat, fogalmakat, személyeket, és ki kell találnotok, hogy vajon mire gondol, és mit írt körül.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Lehet jelentkezni a játékra, SMS-ben, Viberen a 2094140-20-ra írjátok, hogy nyerni szeretnék. A napi nyereményünk ma 20 000 forint értékű Lego és egy 20 000 forint értékű cukormentes csoki csomag. Játékra fel, részletek a radiogong.hu-n, Facebookon és Instagramon. Ez pedig már Kesmér dala, a Wild.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A Rádió 1 gongot hallgatjátok, a macskatartó kedvence lesz a Cats Lock nevű alkalmazás, amelyen lezárhatjuk a billentyűzetet, amikor fennáll a macska támadás veszélye. A macskák előszeretettel másznak rá mindenre, ami kicsit is meleg legyen, az egy autómotorház teteje, vagy éppen egy kicsit langyos, magára hagyott laptop. Utóbbi esetben pillanatok alatt óriási káoszt tudnak okozni, mivel rengeteg billentyűt nyomhatnak le közben. Az ilyen problémák megelőzésére fejlesztették ki a Cats Lock nevű alkalmazást, amely a billentyűzeten sétáló, ülő, nyújtózkodó, alvó macskák ellen lehet remek fegyver. A $3 kerülő app a véletlen billentyű leütéseket előzi meg oly módon, hogy lezárja az eszköz billentyűzetét egy menüsorban lévő gombra kattintva, vagy egy billentyű kombináció megnyomásával. Valóban nem a macska gépelését észleli, hanem megelőzi a bajt, ha éppen arra felé lófrál a kis házi kedvenc, és fennáll a támadás veszélye, amikor éppen nem vagyunk a gépnél. Még hangokat is be lehet egyébként állítani, ami akkor szólal meg, ha mondjuk a macska rálép a billentyűzetre, akár saját hangot is felvehetünk ehhez, igen, azt is, ahogyan épp rászólunk szegény macskánkra. Alapvetően azonban csak a véletlen billentyűzet leütések elleni védelem célja az apnak, így nyugodtan tudunk videót nézni is, míg a macskánk épp a szokásos szundiát végzi a billentyűzeten. A hírt olvasva az jutott még eszembe, hogy a kisgyermekes szülőknek is egy hasonló app jó jelent, nem, amikor a gyerkőc véletlen elnyomkod valamit. De lehet, hogy van ilyen, nem tudom. Lady Gaga-val megyünk tovább itt a Rádió 1 gongon.

0: 9 órakor majd a főtéren a Well Hello Ad koncertet érkezik Fluor és Diasz csapata majd péntek este Kecskemét főterére tehát. És vasárnap gyermeknap, és a Híres Agóra idén is háromnapos gyermeknapi programmal készül. Péntektől vasárnapig minden a gyermekekről szól majd a Deák téren és a Szent István szobor környékén, úgyhogy péntektől vasárnapig a Híres Agóra családi programját is ajánlom figyelmetekbe. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Nálunk pedig elindult gyereknap alkalmából a Gyerek száj, a népszerű játékunk, amit évről évre játszunk és nagyon szeretitek. Ugyanis mindig egy gyermek ír körül egy állatot, tárgyat, fogalmat, úgy, hogy nem mondja ki a megfejtést, és ezt meg kell kitalálnotok. Szóval ebben az órában is várom a jelentkezéseteket, és igazából innentől kezdve folyamatosan jöhetnek az üzenetek, a nyerni szeretnék mondatok a 29-414-020-ra.
1: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Szerintem mindenki rávágta a megfejtést, igaz? Tudjátok, nagyon jó, úgyhogy hasonló feladványok egész héten. A nyereményekről annyit, hogy napi nyereményünk van. Ma például 20 000 forint értékű cukormentes csoki csomagot adunk a Hümcsoki jóvoltából, és a nap nyertese megkapja majd a 20 000 forint értékű legót is, mégpedig a Bogéfának köszönhetően. Játszatok velünk, most pedig szemfeldalajon, Rosalind énekel, ez

0: az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong, autósok figyelem, az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as, 76-os kilométerek között mindkét oldalon még mindig két szűkített sávon haladhat a forgalom, és 60 km per órás sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es, 83-as kilométerek között az M5-ösön sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, a forgalom pedig két szűkített sávon halad. Az 5-ös főúton pedig Lajosmizs átkelési szakasz aztán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet haladni. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, közben jelentkezzetek a gyerekszáj játékunkra, lehet nyerni legót, illetve cukormentes csoki csomagot. Most pedig Kamrád dalával folytatjuk, ez már a Be Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Győzelemmel zárta a bajnoki szezont, és így hangolt a szombati budapesti Bajnokok Ligája döntőre az angol bajnok Arsenal. Mikel Arteta együttese 2-1-re nyert a Crystal Palace otthonában. A Liverpool odahaza 1-1-es döntetlent játszott a Brentforddal, és 5. helyen végzett a bajnokságban, így indulhat a Bajnokok Ligájában. Mohamed Salah gólpasszal zárta le liverpooli pályafutását. A Győr 26-23-ra legyőzte a DVSC-t a női kézilabda NB1 25. fordulójában, ettől függetlenül az utolsó forduló eredményétől biztossá tette a bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén a Tatabánya odahaza nagy csatában 29-28-ra kikapott az Észak-Macedón Orittól, így hátrányból várhatja a jövő heti visszavágót. A párharc második mindent eldöntő meccse vasárnap 20 órakor lesz. A VB éllovas Andrea Kimi Antonelli aratott győzelmet a Forma 1-es kanadai nagydíj tegnap esti versenyén, miután óriási csatát vívott csapattársával, George Russell-el, aki végül kiesett az érről. Másodikként Lewis Hamilton ért célba, aki legjobb Ferrari-s eredményét jegyezte, míg Max Verstappen az idén először állhatott fel a dobogóra a Red Bull-lal. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. A folytatásban hallgatunk egy David Guetta dalt, egy korábbi siker, amit Sziával közösen vittek sikerre, és közben pedig sorsolok egy hallgatót, aki a Gyerekszáj játékunkban részt vett, és folyamatosan tudtok jelentkezni egyébként a játékra.

0: most kell nagyon figyelni.
1: Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk.
0: Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: A telefonvonal túlsó végén Józsi, a Gyerekszáj játékunk első játékosa. Köszöntelek, szia, szia!
3: Szia!
2: No, van gyermeked?
3: Igen, egy nagyobb.
2: Nagyobb, akkor nem olyan 5-6 év körüli, vagy kisebb?
3: Nem. De nincs is, már 25 éves.
2: Nincs is a családban kisebb gyermek?
3: Nincs.
2: Akkor régen volt már, hogy amikor úgymond gyerekszájjal meséltek neked, és mondtak dolgokat. No, hát erről szól a heti játékunk. Itt van már is egy feladvány. Na figyelj, hogy vajon most miről beszél a mi gyermekünk.
4: Szoktunk enni rá vajat, és tehetünk rá akár szalámit, vagy húsvétkor majonézes tormát, kerek alakú.
2: Na mire gondolsz? Mi lehet ez?
3: Kenyér.
2: A végén volt a kulcs szó még. Mit mondott utoljára?
3: Majonézes torma sonka?
2: Nem. A majonézes torma után mondta, hogy milyen alakú.
4: Kerek alakú.
2: És kenhetjük meg vajjal, ugye, ahogy mondta. Tök egyszerű dologra gondolj.
3: Hát, kenyere szoktuk. Zsemle?
2: Hát, persze. A zsemle, pedig azt gondolod, hogy egyszerű lesz. De úgy látszik, hogy ez kifogott rajta, de megfejtetted, úgyhogy a kalapba kerül a te neved is, jó?
3: Jó, köszönöm szépen.
2: A zsemle volt a megfejtés, igen, itt a végén a kerek alakú az utalt arra, hogy itt nem kenyér és nem kifli. Nagyon jó. A napi nyereményünk, ugye, az délután sorsoljuk cukormentes csoki csomag a Hümcsoki jóvoltából, meg egy 20 000 forint értékű legót is a bogépvának köszönhetően, úgyhogy esélyed van, úgyhogy még délután lehet, hogy csörgünk.
3: Jó, rendben. Köszönöm szépen.

0: is tartolta el a gyerekszál játékunk itt a Rádió egy gongon. Folyamatosan játszunk gyereknapig, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, a következő órát pedig majd Taylor Swift indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
2: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
4: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
3: Ébredjen!
4: Doktor úr, ez mit jelent?
3: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
4: Honnan tudja?
3: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
14: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
15: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába.
16: Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassz a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
17: Különleges kedvezmények különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100. www.mgmotor.tormasi.hu.
18: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
19: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
20: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
21: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és július 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
22: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
23: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák!
0: és a szélvédő tovább repedhet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
22: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
23: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Éjszakai permetezés kezdődik Kecskeméten. 10 éves jubileumát ünnepelte a Novum Kamara zenekar. Több településen is lesz véradás a jövő héten. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok május 26-a és június 10-e között zajlanak majd. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak. Ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. A szakemberek a platánfákat a csipkés poloska és a levélgomba ellen kezelik. Emellett a szövőlepke elleni védekezést is elvégzik. A lakosságot arra kérik, permetezés után 21 napig ne fogyasszanak az érintett területeken lévő haszonnövényekből. Emlékezetes jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Novum Kamara zenekar. A vonós együttes művészeti vezetője Gyalus Erika ünnepi beszédében úgy fogalmazott, egy amatőr zenekar számára különösen nagy dolog 10 évig együtt maradni. A híres.hu azt írta, a koncerten Antonio Vivaldi művei is felcsendültek. A jövő héten is több helyszínen várják a véradókat Bács-Kiskunvár megyében az Országos Vérellátó Szolgálat szakemberei. Véradás lesz a többi között Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Lajosmizsén és Tiszaalpáron is. A Kecskeméti Katona József Színházban pénteken rendeznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a segítőket, hogy személyi igazolványt, lakcím és tajkártyát is vigyenek magukkal. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és arról is, hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
27: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetben? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak.
26: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: És most Rádió egy gong.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, pünköst hétfőn is. A mikrofonnál Faragó Miklós 14 óráig, és elindítottam a gyerekszál játékunkat. Nyerni szeretnék mondatokat a 2094140-20-as SMS Viber számunkra, küldjétek, hogy éppen miről beszél a gyermekünk, és milyen fogalmat, tárgyat, állatot ír körül, na ezt kell kitalálni. Íme egy feladvány, figyeljetek csak!
1: Hogyha sérülés van, akkor anya vagy apa vagy én ráragadtok, és akkor nem annyira a fáj, nagyon-nagyon gyorsan gyógyul.
0: Napi nyereményünk van, cukormentes csoki csomag és Lego. Játszatok velünk, a témában pedig a pünkösdről, a hagyományokról, szokásokról beszélgetek mindjárt Bognár Gabriella néprajzkutatóval.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Bognár Gabriel, a néprajz kutató, a Szóra Katinusz játékmúzeum és műhely osztályvezetője vendégünk. Köszöntelek itt a stúdióban, szia!
3: Szia, én is köszöntök mindenkit!
2: A pünkösdi hagyományokról, szokásokról fogunk beszélgetni, de elsőként leszögezhetjük, hogy a pünkösd is egy mozgó ünnep, nem véletlenül, mert ugye a húsvéthoz van kötődése, illetve van ugye kapcsolat a két ünnep között.
3: Így van. Valóban a húsvéthoz kapcsolódik, illetve annyiban, hogy a húsvétot követő 50. napon van pünkösd ünnepe, és miután a húsvét mozgó ünnep, ezért nyilván ebből következően a pünkösd is. A pünkösdi ünnep maga tulajdonképpen egy egyházi ünnep, ugye pünköstkor Jézus mennybe menetelét, illetve a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény világ, de természetesen kapcsolódnak népszokások is ehhez az ünnephez, hiszen azért itt már a tavasz, illetve már tulajdonképpen a nyár kezdetét ünnepeljük. Talán a legismertebb szokás, amit talán mindenki ismer, és pontosan azért, mert hogy van hozzá egy ilyen kis szólásmondás is, ugye, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság, tehát a pünkösdi király választás ennek a pünkösdi ünnepkörnek az egyik jellegzetes szokása, amikor is pünkösdi királyt választanak a legények közül, valamilyen ügyességi játékkal, vagy lóversennyel választják ki arra az évre a pünkösdi királyt, ami hát azért rövid, mert csak egy évig tart ez a pünkösdi királyság. A győztes lovát földíszítik virágokkal, és végig megy az utcán, a falu utcáin, és ilyenkor hát különféle szokások kapcsolódnak, mégpedig olyanok, hogy a minden mulatságra meg kell hívni abban az évben ezt a pünkösdi királyt, vagy mondjuk a kocsmába fizetnek helyette, vagy akár az állataira a társai vigyáznak, tehát azért volt előnye is, ha valaki pünkösdi királynak választanak.
2: A pünkösdi király választásról hallhattunk, de ugye pünköstkor királynét is választanak, na, őt mik illetik meg például?
3: Hát neki nem voltak ilyen jogosultságai, ez a királyt illette meg. A pünkösdi királyné, vagy pünkösdi kiskirálynak, vagy kiskirálynének is szokták hívni, általában egy szép kislányt szoktak választani, általában kisebbet, alacsonyabbat, márpedig azért, mert a pünkösdi királyné választ, vagy járáskor, a pünkösdi királyné járáskor, vagy pünkösdüléskor ezt a kis királynét öltöztetik föl szép rózsakoszorúval a fején, szépen fölöltözve kísérik, mégpedig négy magasabb lány kíséri, és fölötte pedig egy kifeszített kendőt tartanak, és így járnak házról házra, ez egy házról háza járó, azaz mendikáló szokás, ami tulajdonképpen jó kívánság, termékenység, vagy jó termés valázsrásra is alkalmas szokás volt, tehát a jó kívánság ságokért cserébe pedig valami ajándékot kaptak ezek a pünkösdölők. Mi a mamázásnak, vagy mi van majárásnak is hívják, és ezt pedig a nagyon jellegzetes pünkösdi dalról nevezték el így, ugye, ami úgy kezdődik, hogy mi van ma piros pünkösd napja.
1: Téma. Közismert fogalmak, melyeket egyik legfiatalabb hallgatónk ír körül a maga szavaival. Gyerekszáj,

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Bognár Gabriellával, néprajz kutató vendégünk, a Szóra Katinusz Játékmúzeum és Műhely osztályvezetője. A pünkösdi szokásokról, hagyományokról beszélgetünk. Olvastam, hogy párválasztó hagyományok is köthetőek, ugye itt a pünkösdhöz, meg pünkösdi rózsa. Ez is egy jellegzetes kifejezés, és egyetlen a pünkösdi rózsáról mit lehet tudni?
2: Hát ugye ilyenkor nyílik a pünkösdi rózsa, ami lehet piros rózsaszín, nagyon sokféle színben található meg, és nyilván pont ebben az időszakban van a legszebb virágzása ennek a pünkösdi rózsának, és az egyik szokás például az, amikor nem pünkösdi királyné, hanem csak egy pünkösdölő szokás, amikor csak a lányok szépen beöltözve pünkösdi rózsával a kezükben járnak végig, énekelnek, és köszöntik a házlakóit. Tehát a pünkösdi rózsa így kapcsolódik, ahogy ebben az időben nyílik. Vagy akár, ugye azt mondtam, hogy rózsakoszorúval a fejével jár végig a pünkösdi kis királyné. Ez lehet pünkösdi rózsa is, vagy sima rózsa koszorú is.
1: Május 1-én beszélgetünk a májusfa állításról, de adás előtt mondtad, hogy itt pünköskor is szokás májusfát állítani?
2: Igen, két fajta szokás volt a májusfa állításra. Az egyik valóban a május 1-i állítás, a másik pedig, hogy pünköskor állítanak májusfát, úgyhogy ez a két időpont volt, amikor májusfát állíthatnak. Természetesen az újjászületésnek, a szerelemnek a jelképe ez a zöld, kizöldült fa. Ugye éjszaka elmennek a legény fát vágni az erdőbe, és hajnalba állítják ugye a földíszített szalagokkal, üvegekkel, akár tojásokkal díszített fát a lányos házak udvarába. Nyilván, hogyha már valamelyik legény udvarolt egy leánynak, akkor ez egy ilyen szerelmi ajándéknak is beillett, és hát azért az volt az elvárás, hogy minden lány kapjon, aki nem kapott, az viszont szégyen volt, vagy aki kétes hírű volt, vagy valami a pletyka miatt ugye szájára vette a falu, vagy nem kedvelték, annak meg ilyen száraz kórót, vagy ilyen száraz fát állítottak, úgyhogy ez nagy szégyen volt, úgyhogy igyekeztek a lányok jól viselkedni.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió Egy Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Bognár Gabriellával, néprajzkutató vendégünk, a Szóra Katénusz Játékmúzeum és Műhely osztályvezetője. A pünkösdi szokásokról, hagyományokról beszélgetünk. Mi az a zöld ágazás? Ezt is olvastam, hogy a pünkösdhöz kapcsolódik a zöld ágazás.
2: Igen, amikor tulajdonképpen zöld ágakat, zöld hajtású ágakat erősítenek föl a házakra, kerítésekre, ólakra, és tulajdonképpen ezzel az ilyen rossz, gonosz, ártó szellemeknek a távoltartása a célja. A zöld ágjárás az már inkább a húsvéthoz kapcsolódó szokás, de a zöld ágnak itt ebben a pünkösdi ünnepkörben is van egy ilyen jelentősége.
1: Milyen hiedelmek köthetők még a pünkösdhöz? Mások azért is kérdezem, mert olvastam előzetesen erről, hogy vannak azért hiedelmek. Például, amit én találtam, hogy aki pünköst hajnalban születik, szerencsés lesz.
2: Igen, időjárás jósló szokások is vannak, de egyébként ez annyira érdekes, mert tájegysége válogatja, tehát például Gyimesbe azt mondják, hogy ha a pünköstkor esik az eső, akkor szerencse, vagy jó termés lesz, és szerencsés lesz az az év termés szempontjából. Itt a kis Magyarországon meg azt mondják, hogy nem jó a pünköstkor az eső, mert akkor meg nem lesz jó termés. Úgyhogy nagyon változatosak ezek a szokások. Amit még el kell mondani, minden nagyobb ünnep kapcsán bálok voltak. Ugye a bálok az ismerkedés, a párválasztás, a szórakozás és a mulatságnak az alkalmai, és ilyenkor pünköskor is nagy bálakat tartanak a fiatalok, úgyhogy amikor lehet jót mulatni, és hát párt választani.
1: És még talán egy dolog, a búcsú nem esett szóba, mert hogy búcsújárás, erről is beszélnünk kell?
2: Igen, ezt kifelejtettem a legelejéről. Itt ugye, ahogy említettem, a keresztény ünnepkörben a Jézus mennybe menetelé és a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, és búcsújáró nap volt nagyon sok helyen. Tehát nagyon sok helyen tartottak búcsút, most már csak néhány helyen tartanak ilyenkor pünkösd alkalmával búcsú, de talán a legismertebb, és azt talán minden magyar ismeri, ez a csíksomlyói búcsú, ami szintén ilyen pünköskor tartják a csíksomlyói búcsút.
1: Gabriella, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit a pünkösdi hagyományokról a hallgatókat tájékoztathattuk. További szép napot, szép pünkösdi napot kívánok.
2: Szép napot.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egy Gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A téma című műsorunkat a délutáni órákban visszatudjátok majd hallgatni weboldalunkon, a radioegygong.hu-n. Elindult a gyerekszájjáték, 29-414-020 az SMS Viber számunk, itt lehet rá jelentkezni. A feladat csupán annyi, hogy ki kell találni, hogy miről beszél a gyermekünk. Állatról, fogalomról, vagy valami ételről. És ha ügyesek vagytok, nyerhettek csoki csomagot is, meg legót. Egy perc múlva pedig Ed Sheeran és Justin Bieber közösével folytatjuk.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hány óra?
2: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
4: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
4: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Baleset történt a 4-es főúton, több személyautó ütközött, összeírja az útinform. Pilis településen átvezető szakaszon a 40-es kilométernél van a baleset, és a műszaki mentés idejére a főút forgalmát meg is állították. Kerülni önkormányzati utakon lehet. Az M5-ös autópályán egyébként Kecskemét és Lajos Mizsák között pedig felújítják a hidat, ezért az 88-as és 87-es kilométerek között a belső sávot zárták le, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Azt gondolom, a délutáni órákban is megnövekedett forgalommal számolhatunk, hiszen a hosszú hétvége utolsó napján sokan majd ma térnek haza. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Szóljon most Ray Dalton slágere, a Blood Running itt a Rádió Gongon az autósoknak.

0: most kell nagyon figyelni.
1: Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj, a rádió egy gongol.
2: És a telefonvonal túlsó végén. Marianna vonalban. Szia, Marian!
3: Szia!
2: Te mennyire érted a gyerekek nyelvét?
3: Van két felnőtt gyerekem, két unokám, úgyhogy igyekszem.
2: Hát akkor edzett vagy. Előző órában figyelted a megfejtést és a feladványunkat?
3: Igen.
2: Könnyű volt?
3: Nem volt nehéz.
2: Na nézzük, hogy neked milyen nehézségű feladvány jut, és hogy ki találod-e. Na hallgassuk meg akkor.
4: Hogyha esik az eső, ez lila színű, van rajta baba, imádom, és ha esik az eső, ezzel odarakom a fejemhez, és kinyitom, és nem fogok nagyon-nagyon elászni. Vége.
3: Esernyő?
2: Pontosan ne kérdezz, hanem mondd, igen, hogy esernyő.
3: Akkor az esernyő.
2: Ezt eltaláltad, úgyhogy benne vagy a sorsolásba?
3: Ó, szuper, köszönöm.
2: Napi nyereményeket sorsolunk minden nap, és a mai napon. Figyelted, hogy mi a napi nyeremény ma?
3: Lego, illetve cukormentes, egészséges édesség, valami ilyesmi.
2: Nagyon jól tudod. A hümcsoki jó voltából, igen, a cukormentes csoki csomag és a bogépának köszönhető meg egy 20 000 forint értékű Lego talál gazdára. Egy-két nyereményt egy valaki viszi el délután 4 és 5 között. Hívjuk majd a nyertest, úgyhogy a neved már a kalapban van.
3: Ó, szuper lenne, köszönöm.
1: Ez volt a Rádió egy gong gyerekszáj játékának legújabb feladványa.
2: Ha van kedvetek játszani, akkor a 29-414-020-ra küldött nyerni szeretnék üzenettel tudjátok ezt jelezni és jelentkezni. Ez az SMS Viber számunk tehát. És ami még fontos, hogy ezen a héten a pénteki és a vasárnapi nyereményünk majd egy 60 000 forint értékű gyerektábor lesz a VR Expert jó voltából. Részletek a weboldalunkon és a Facebookon és az Instán. Indul a 2 órás Daily Mix is, pünköst hétfőn Exendalával.

0: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: Új is meg otthonodat a Just nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 grammos magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 grammos kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
12: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
13: Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
14: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
15: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
16: Gyereknap csoki nélkül?
17: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
16: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
17: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
16: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
17: Ez már csoki.
18: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
19: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
7: Elegem van a belvárosból, de te nagyon hiányoznál, Erzsike.
0: Hallottad, hogy Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások? Ráadásul most 5% rózsdaövezeti kedvezménnyel.
7: És mi lesz veled?
0: Mi már költözünk. Nézz utána te is. borokapark.hu.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
23: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
24: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
25: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
24: Társadalmi célú reklám hangzott el.
26: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
27: Május végén indul az Uber Kecskeméten, házfalnak csapódott egy autó lakiteleken, véget ért az idei ürgelajstrom. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Május végén Kecskeméten is elindítja szolgáltatását az Uber. A vállalat közlése szerint a város gazdasági fejlődése, erős ipari jelenléte és régiós központi szerepe is hozzájárult ahhoz, hogy Kecskemétet választották következő terjeszkedési helyszínüknek. A szolgáltatás egy helyi vállalat együttműködésével működik majd, hagyományos taxi szolgáltatásként mobil alkalmazás segítségével. Az Uber Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden már jelen van, a vállalat pedig további magyarországi bővítést is tervez. Súlyos baleset történt lakiteleken a Béke utca és a Bem utca kereszteződésében. Két autó ütközött össze. Az egyik jármű egy családi ház falának csapódott, a mentők három embert, köztük egy édesanyát és 9 éves gyermekét vitték kórházba. A ház egyik fala is megsérült, az ütközés erejétől a szobában lévő bútorok is elmozdultak. A hírös.hu beszámolója szerint a helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek. A kereszteződést ideiglenesen lezárták. A környéken élők szerint ezen a csomóponton korábban is történt már több súlyos baleset. Idén is megtartották az országos űrgelszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve megvédeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a Vadon leső program munkatársa.
28: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét, csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket a 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
27: Az űrgelajstromhoz a Kiskunsági Nemzeti Park is csatlakozott, a szakemberek önkéntesek segítségével térképezték fel a helyi űrgeállományt. Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
24: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most! Rádió
30: indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 2 órás déli mix ma is, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. A gyerekszál játékunk is elkezdődött így pünköst hétfőn, és egészen vasárnapig, gyermeknapig tart. Közismert dolgok a gyerekek nyelvén. Ennyi a feladat, hogy találjátok ki ezeket.
1: Ezzel a dologgal szoktunk a boltban vásárolni.
0: A játékra SMS-ben Viberen tudtak jelentkezni a 29 414 020-ra. Írjatok annyit, hogy nyerni szeretnék. Napi nyereményeink vannak, hamarosan elárulom a részleteket, de jön Martin Garrix, és ez a Butterflies itt a Rádió egy gongon most.

A Rádió egy gongot hallgatjátok. A Daily Mixben játszunk, a gyerekszel játékunk indult el ezen a héten végig. Közismert dolgokat hallhatunk a gyerekek nyelvén, ez a feladat, hogy kitaláljátok. Jelentkezni SMS-ben Viberen tudtok, ígértem, hogy a nyereményekről néhány szóban. Minden nap végén 16 és 17 óra között napi nyeremény sorsolás. Ma, ha uncsoki jó voltából 20 000 forint értékű cukormentes csoki csomagot nyerhettek, és van egy 20 000 forint értékű legónk a Bogépfának köszönhetően. Pénteken és vasárnap még egy gyermektáborba szóló belépőt is nyerhettek. A VR Expert jó voltából.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Megérkezett a nyár is, 29 fok van most Kecskeméten, de délutáni órákban lehet ez 31 is. Szerdán 33 fok lesz a csúcs, és a hét második felében sem fogunk fázni, 26-30 fok közötti csúcsokkal számolhatunk. Most pedig Lana Del Rey énekel, ez a Summertime Sadness itt a Rádió egy gongon.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ha rád egy gongot hallgatjátok, az útinform információi szerint élénk a forgalom az autópályákon. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt az M5-ösön, a 73-as, 76-os kilométerek között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, és 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Ha van információtok, jelezzétek, várom a közlekedési híreket is, és a gyerekszel játékunkra a jelentkezéseteket. Mindjárt játszunk, de előtte még egy siren, ez a kamera, itt a déli

0: Most kell nagyon figyelni.
1: Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: A telefonvonal túlsó végén várakozik Bence, aki itt van velünk. Szia, Bence!
3: Sziasztok!
2: Van gyermeked?
3: Van, igen.
2: Mennyi idős?
3: 4,5 éves kis fiam.
2: Hát akkor ez a játék neked nagyon passzol.
3: Nagyon.
2: Nem hibázhatsz szinte, azt kell, hogy mondjam. De hogy a mi gyermekünk éppen milyen fogalmat tárgyat ír körül, na hallgassuk meg, és akkor remélem, hogy kitalálod.
4: A pedálja gyorsan megy, és szeretek rajta menni. Zöld színű, nagy, és két köröke van.
2: Beazonosítottad, hogy mi lehet ez?
3: Zöld színű, nagy, gyorsan megy.
2: Igen. És az elejét nem hallottad, hogy mit mond? Figyelj csak!
4: A pedálja.
2: Ez sokat segít. Milyen van ennek a tárgynak?
4: Pedálja.
2: Mit mondtak ott?
3: Hát... Pedálja van.
2: Na még egyszer, mit hallottatok?
3: Pedálja van.
2: Pedálja van. Igen, valaki segít a háttérben. Na, pedálja van, gyorsan megy. Zöld színű, de lehet is. Motor?
5: Bicikli, nem? Kerékpár.
2: Na, hát most akkor el kellene dönteni.
3: Motor vagy bicikli.
2: Ki a segítséged?
3: A feleségem.
2: És szoktál
3: rá... Gyerköt meg itt tartjuk hátul.
2: Jó, de szoktál rá hallgatni?
3: Igen.
2: Szerintem most is kellene.
5: Kerékpár, bicikli.
2: Így van, a bicikli, a kerékpár a helyes megfejtés. Úgyhogy erre gondoltunk, illetve a gyerkőcnek ezt a feladatot adtuk, hogy a biciklit írja körül. Jól van, oké, az esély megvan arra, hogy nyerjetek legót, vagy éppen cukormentes csoki csomagot, ez a nap nyereménye, ezek a napi nyereményeink, amit délután 4 és 5 között sorsolunk ki. Úgyhogy az esély megvan rá.
0: Ez volt a Rádió egy gong gyerekszájjátékának legújabb feladványa.
2: Folytatjuk a játékot a következő órában, ahogyan a Daily Mixet is. Ezzel az igazi mai slágerrel indul a következő óra a Rádió egy gongon, High Patton és az Out of My Head.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
7: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, LEGO nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
3: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
4: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Van valami jó befektetési tippet?
8: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz, ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel.
7: Azt hittem már mindet megvetted.
8: Nézd csak körbe itt. Borokapark.hu.
9: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramisz kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10. Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
10: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Taroltak a sütemények Kecskeméten, pünkösdi programokkal ünnepeltek Bácsalmáson, keresik a legvirágosabb településeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Snidlinges pogácsa, mangós sajtorta és medgyes lepény is a legjobbak közé került az idei kecskeméti süteménysütő versenyen. A város egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményét immár 15. alkalommal rendezték meg a Városházán, több mint 30 nevezett süteménnyel. A híres.hu azt írta, a zsűri nem csak az ízeket, hanem az édességek küllemét, ötletességét és a hagyományok megjelenését is értékelte. Az idei versenyen 3 arany, 3 ezüst és 3 bronz fokozatot osztottak ki. Színes kulturális műsorral, kiállítás megnyitóval és koszorúzással ünnepelte a pünkösdöt a bácsalmási német nemzetiségi közösség. A baun.hu azt írta, a rendezvényen óvodások, diákok és helyi művészeti csoportok is felléptek, a programot pedig a Madarasi Fúvós Zenekar koncertje zárta. A művelődési központban megnyílt Nagy Gábor festőművész első önálló tárlata is. Az ünnepség végén német nyelvű litániát és koszorúzást tartottak a római katolikus templomnál. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
14: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
13: A környezetszépítő versenyen Bács-Kiskun vármegye kiemelkedő eredményeket ért el. Kecskemét tavaly elhódította a legvirágosabb város fődíjat, de a vármegye több más települése is rendszeres résztvevője és díjazottja a korábbi megmérettetéseknek.
15: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
13: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
0: Rádió
16: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és a Daily Mix folytatásában gyerekszál játékunkat is játsszuk. Napi nyereményeink vannak, illetve itt vannak azok a feladványok, amelyeket gyerkőcök mondtak el. Közismert dolgok a gyerekek nyelvén. Például mi lehet a következő?
1: Hogy itt tudunk kapni benne? De nem kehely.
0: A 29-414-020-ra jöhet a nyerni szeretnék üzenet. A mai napi nyereményünk délután 4 és 5 között Lego és cukormentes csoki csomag. A Daily Mixben pedig most Lady Gaga énekel.

legyen. Közismert fogalmak, melyeket egyik legfiatalabb hallgatónk ír körül a maga szavaival. Gyerekszáj,

0: Rádió egy gong. Daily Mix. Minden délben a Rádió egyen.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, a hétvégén lesz vasárnap a gyermeknap, és mi is gyermeknapi játékkal készültünk, na meg nyereményekkel, a Hungcsoki jóvoltából cukormentes csoki csomag, a Bogépának köszönhetően Lego, és a VR Expert jóvoltából gyerektábor belépőt is nyerhettek ezen a héten a gyerekszál játékunkban. Aki jól érti a gyerekek nyelvét, jelentkezzen SMS-ben Viberen a 29 414 020-ra, kell írni, hogy nyerni szeretnék. Részletek a radioegygong.hu-n, Instagramon és persze a Facebookon is lehet minket követni. Nem sokára jön Gorgon City és a Full Proof itt a Daily Mixben.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió!
4: Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nagyon erős az UVB sugárzás a mai napon, és ez azt jelenti, hogy a napon tartózkodás megfelelő védelem nélkül már rövid idő alatt is veszélyes lehet. Úgyhogy a nap nem játék, így is fogalmazhatunk röviden, és hát nem csak a mai napon, hanem a következő napokban, és persze jön a nyár, sokszor fogjuk még hallani azt, hogy 11 és 15 óra között kerüljük a napozást és a napon való tartózkodást. Vigyázzatok magatokra, viszont még nem búcsúzom, hiszen mindjárt visszatérek egy játékossal, aki a gyerekszál játékunkban vehet részt. Addig is itt van Sam Felt, ez a Heart Like Mine.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
1: Ahogy ígértem, folytatjuk a játékot. Ugye ma indult a gyerekszáj, és vasárnapig játszunk most. A vonalban Ildikó, ha minden igaz, itt van velünk. Szia, Ildikó!
2: Szia!
1: Hol hallgatsz minket?
2: Kecskeméten.
1: És mivel telik a pünköst hétfő?
2: Hát éppen pihenünk, mert nagyon sokat dolgoztunk, és itthon vagyunk.
1: Na, kivel pihentek? Az egész család otthon pihen?
2: Nem, csak a párommal vagyok itthon.
1: És a, gyerekek hol vannak?
2: Hát ő az apukájuk nálam.
1: Hány évesek ők egyébként?
2: Hát a legnagyobb a 11, a középső 10, a kicsi meg 8.
1: Na, hát a gyerekszáj játékunkban akkor ti is edzettek vagytok ezek szerint az elmúlt években.
2: Igen.
1: Megedződtetek. Hát mutatom, hogy mi a feladvány ebben az órában, és ha kitalálod, akkor esélyed van a nyereményekre. Arról majd akkor mindjárt beszélünk.
3: A lányok haját ezzel a dologgal szoktuk befűzni.
2: Hajgumi?
1: Kérdezed, vagy mondod?
2: Hát mondom, hogy hajgumi.
1: Mondjad, mert az a megfejtés, ennyire egyszerű. Gratulálok. Megvan az esély, hogy délután nyert tőlünk. Napi nyereményt sorsolunk. Megjegyezted már, hogy mi is a nyeremény?
2: Úgy emlékszek, hogy egy 20 000 forint értékű Lego, és 20 000 forint értékben zéró csoki.
1: Zéró? Hát cukormentes csoki csomag.
2: Cukormentes csoki csomag,
1: csoki,
2: igen.
1: Volt, így van, ez lesz a mai napi nyereményünk, úgyhogy az esély megvan. 4 és 5 között sorsolja Nagy Tibor kollégám majd.
2: Jó, rendben, köszönöm szépen.
1: 14 óra után is folytatódik a játék. Nagy Tibor várja, nyerni szeretnék üzeneteket, és 16 óra után kisorsolja a napi fődíjat. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, találkozunk holnap is. További kellemes rádiózást, jó pihenést, hogyha tudtok. Ha pedig munka közben szól most is a rádió egy gong, kitartást, veletek vagyunk mi is, és nektek küldöm a következő óra első dalát, Purple Disco Machine Hurts, és ez lesz a Wonderful Life. Viszont hallásra, sziasztok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak!
9: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
10: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
9: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
10: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
9: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
10: www.mgmotor.tormasi.hu.
11: Ha jogosítványt szeretne, a Carmen Autós iskolát keresse. Carmen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
12: Gyereknap csoki nélkül?
13: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
12: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
13: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
12: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
13: Ez már csoki.
14: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
15: Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
18: Pünköst hétvégén is nyitva. Az UVR élmény aréna Kecskeméten. UV minigolf, kézműves foglalkozás, VR szabaduló szobák és világító UV koktélok. Foglald le helyed még ma! www.uvrélményaréna.hu.
19: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
9: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
13: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
9: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
13: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
9: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszki Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki Autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Éjszakai permetezés kezdődik Kecskeméten, 10 éves jubileumát ünnepelte a Novum Kamara zenekar. Több településen is lesz véradás a jövő héten. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok május 26-a és június 10-e között zajlanak majd. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak. Ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. A szakemberek a platánfákat a csipkés poloska és a levélgomba ellen kezelik. Emellett a szövőlepke elleni védekezést is elvégzik. A lakosságot arra kérik, permetezés után 21 napig ne fogyasszanak az érintett területeken lévő haszon növényekből. Emlékezetes jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Novum Kamara zenekar. A vonós együttes művészeti vezetője Gyalus Erika ünnepi beszédében úgy fogalmazott, egy amatőr zenekar számára különösen nagy dolog 10 évig együtt maradni. A híres.hu azt írta, a koncerten Antonio Vivaldi művei is felcsendültek. A jövő héten is több helyszínen várják a véradókat Bács-Kiskunvár megyében az Országos Vérellátó Szolgálat szakemberei. Véradás lesz a többi között Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Lajos Mizsén és Tisza Alpáron is. A Kecskeméti Katona József Színházban pénteken rendeznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a segítőket, hogy személyi igazolványt, lakcím és tajkártyát is vigyenek magukkal. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és arról is, hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
22: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetben? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak.
21: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely szeretetek köszöntök mindenkit a mikrofonnál Nagy Tibor. A mai délutánban is velem lehet rádiózni, hiszen hétfő van, bár pünköst hétfő lévén igazán kevesen vannak az utcákon. Bízok benne, hogy sokan esetleg vízpart mellett, vagy éppen utazás közben hallgatnak minket, és majd játszanak is velünk, hiszen gyerekszáj játékunk folytatódik. Várom a jelentkezéseket a 0629414020-ra, úgyhogy ide lehet küldeni nekem közlekedési információkat. Avamax pedig jön az igazi mai slágerek között, ez a Sweet Psycho.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma még tart a nyitott Városháza programsorozat Kecskeméten. Hagyományőrző, interaktív, ügyességi játékok várják a kicsiket és nagyokat a Városháza előtti sétányon este 6-ig. A Kabócabáb Színház előadása 16 órakor kezdődik a Díszudvarban, este 7 órakor pedig a programsorozat zárásaként Udvari Muzsika címmel a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar részfúvós ötösének koncertje lesz, szintén a Városháza Díszudvarában. Ezen a héten lesz az Ifjúsági Fesztivál Kecskeméten pénteken este 9 órakor a Well Hello ad koncertet a főtéren. Vasárnap gyereknap. A Híres Agóra 3 napos gyereknapi programmal készül péntektől vasárnapig a Deák téren. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, akik a 90-es években születtek, bizony mostanára valószínűleg anyukák, apukák. Persze vannak olyanok is, akiknek még nincsen gyerekeik, de hogy eljön az idő. Nos, hát ők azért lehet, hogy ismerik már a gyerekek nyelvjárását, és könnyen kitalálják azokat a feladványokat, amivel gyereknapi ajándékainkat lehet megnyerni. Viszont van még egy fontos feladat, a gyerekeinket meg kell tanítanunk az igazi klasszikus klubzenékre, csak azért, hogy emlékezzenek ők is rá. Ez a dal 1995-ben született, Bibi Rexa pedig a tavalyi évben újraértelmezte. Az Insomnia így szól egy kicsit másként, itt a New Religion.

0: Rádió egy csak igazi ma is láger megy, az időjósok szerint ezen a héten szerdáig biztosan marad a kánikula, napközben 30 fok feletti csúcshőmérsékletekkel, szerdán érkezik egy hidegfront, ezért csütörtökön pénteken már csak 26-27 fok lehet, csapadék nem valószínű, hétvégére pedig újra 30 fokos hőmérsékletek lesznek.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
0: A reklám után pedig érkezik Kamrád és a Be My Nitta Rádió egy gongol.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
3: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqure Fortét. A Sedaqure Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedaqure Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió 1!

Gergő egy csak igazi mai sláger megy. Rádióhallgatóink úton vannak, legalábbis küldtek közlekedési információt, mely szerint a Nyíri úton van Kecskeméten Trafipax, illetve a 4-4-es számú főúton Lakitelek térségében. 0-20-9-4-11-0-20, ide lehet nekünk írni útinformációt, és itt lehet jelentkezni a gyerekszáj játékunkra, gyereknap alkalmából a napi nyereményünk, egy cukormentes csoki csomag a H&M csokitól, egy Lego a Bogifáktól, és ezen a héten lehet nyerni egy gyerektábort is, mégpedig a VR Expert gyerektáborába. Úgyhogy játszatok velünk, és maradjatok velünk, mert nagyon sok jó dalunk van, például ez is. Alex Warren szól már itt a Rádió 1 gongon, ez az Ordinary.

0: most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy csak igazi ma is láger, mert gyerekszáj játékunk folytatódik, és hamarosan egy újabb hallgató találhatja ki, hogy mit mond az egyik legfiatalabb rádió hallgatónk.
2: Halló!
1: Halló, Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gongból.
2: Szia, Norbi vagyok.
1: Hello, Norbi, játszani szeretnél velünk?
2: Mindenképpen, igen.
1: Mindenképpen. Van gyermeked?
2: Igen, van három is.
1: Három. Na, hát akkor ezek közül, a nyeremények közül szerintem biztos, hogy valamelyik be tud menni a közösbe. Már természetesen, hogyha te nyersz. Mert hogy a napi nyereményünk a H&M csoki csomagja, cukormentes csoki, ami nagyon fontos, és van még egy legunk is a Bogép folyó voltából. De ki kéne találnod, hogy mit mond a egyik legfiatalabb gong hallgató, úgyhogy figyelj.
2: Figyelek.
3: Elfelőszük el a kézi menókát.
1: Értetted, te mit mondott?
2: Hát sajnos nem valami rossz a telefonom.
1: Na még egyszer megpróbálom.
3: Elfelőszük el a kézi menókát.
4: Én a párja vagyok, esetek át, ha én tudom.
1: Jó, mutatom még egyszer, jó?
3: Elfelőszük el a kézi menókát.
4: Fokrém?
1: Is, de magával a fokrémmel azért, még ha nincsenek fokrém,
4: fogkefe,
1: inkább akkor. A fogkefe, így van, így van. Na, akkor még van, hétfő van, ünnep van, bent vagytok ti is a fődíjsorsolásba.
4: Ó, rendben, köszönjük szépen.
1: Norbi is bent van a fődíjsorsolásba. Nem sokára érkeznek a friss hírek, utána pedig Tóth Abigail és a Sugar Daddy itt a Rádió egy gongon. Maradjatok velünk.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
6: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
13: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
14: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
15: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramisz kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
16: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
17: Elegem van a belvárosból, de te nagyon hiányoznál, Erzsike.
18: Hallottad, hogy Kecskemét?

0: kedvezménnyel. És mi lesz veled? Mi már költözünk. Nézz utána te is. borokapark.hu.
1: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
2: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
3: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Május végén indul az Uber Kecskeméten, házfalnak csapódott egy autó lakiteleken, véget ért az idei ürgelajstrom. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Május végén Kecskeméten is elindítja szolgáltatását az Uber. A vállalat közlése szerint a város gazdasági fejlődése, erős ipari jelenléte és régiós központi szerepe is hozzájárult ahhoz, hogy Kecskemétet választották következő terjeszkedési helyszínüknek. A szolgáltatás egy helyi vállalat együttműködésével működik majd, hagyományos taxi szolgáltatásként mobil alkalmazás segítségével. Az Uber Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden már jelen van, a vállalat pedig további magyarországi bővítést is tervez. Súlyos baleset történt lakiteleken a Béke utca és a Bem utca kereszteződésében. Két autó ütközött össze. Az egyik jármű egy családi ház falának csapódott, a mentők három embert, köztük egy édesanyát és 9 éves gyermekét vitték kórházba. A ház egyik fala is megsérült, az ütközés erejétől a szobában lévő bútorok is elmozdultak. A hírös.hu beszámolója szerint a helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek. A kereszteződést ideiglenesen lezárták. A környéken élők szerint ezen a csomóponton korábban is történt már több súlyos baleset. Idén is megtartották az országos ürge számlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve megvédeni az ürgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadonleső program munkatársa.
7: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az ürge állománynak a helyzetét. Csökken és még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket a 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni ürgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
6: Az ürgelajstromhoz a Kiskunsági Nemzeti Park is csatlakozott, a szakemberek önkéntesek segítségével térképezték fel a helyi ürgeállományt. Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak igazi mai slágermegy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor, 15 óra 11 perc van, gyerekszájátékunk pedig folytatódik a H&M csoki csomagért, a Bogépfa legójáért, és a VR Expert jóvoltából egy nyári gyerektáborért is lehet játszani. Várom a jelentkezéseket a 2094-0-20-ra, és ki kitalálja, mit mond a legfiatalabb gonghallgató, az bekerülhet a fődi sorsásba és a napi sorsolásba. Most pedig jöjjön Ray Dalton, ez a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is láger megy. Ed Sheerantől szerintem megszokhattuk, hogy mindegyik dal a fantasztikus, de én azt gondolom, hogy ez akár a nyárs láger is lehet. Utazáshoz, tengerparthoz vagy éppen bulihoz? Mindegyikhez. Figyelj csak, ez a Camera! Teljes egészében hamarosan szól a reklám után itt a Rádió 1 gongon.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, amikor a Galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkoz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a Galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenik.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nálunk itt a Rádió 1 gongon a netpercek extra 16 óra után hallható, ahol internetes csalásokra hívjuk föl a figyelmet, és ezúttal a Shein nevében próbálnak pénzt kicsikarni emberektől. Részletek majd a következő órában, ebben az órában viszont hamarosan játszunk a gyerekszál játékunkkal. Aki még nem hallotta, maradjon velünk, mert néhány perc is mutatok egy újabb játékos, és természetesen játszom az igazi mai slágereket. Minelli és a Rambambam szól itt a Rádió 1 gongon.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan lesztól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió egy gong. Csak igazi ma is láger megy.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj, a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy, újra Gyerekszáj játék zajlik. Szia, Nagy Tibor vagyok a rádióból.
2: Ja, Viki vagyok.
1: Hello, Viki. Van gyermeked?
2: Van, kettő is.
1: Kettő. Mikor voltak kicsik, vagy még most is azok?
2: Hát egyik négy, a másik pedig nyolc.
1: Akkor te már gyakorlott vagy ilyen gyerekszájban.
2: Reméljük.
1: Igen, szerintem a következő, én most belehallgattam, ez nagyon könnyű lesz, úgyhogy szerencséd lesz, de aztán majd kiderül, fülej.
3: Ezzel a dologgal szoktuk felkapcsolni a lámpát.
1: Szerintem ez nagyon egyszerű, nem?
2: Hát, szerintem igen. Akkor ez a villanykapcsoló?
1: Ez bizony a villanykapcsoló, így van. Te is bent vagy a fődíjsorsolásban.
2: Hú, nagyon örülök neki.
1: A következő órában érkezik a napi fődíjsorsolás, és a híreket követően Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
11: Gyereknap csoki nélkül?
12: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
11: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
12: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
11: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
12: Ez már csoki.
13: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
14: Ha több fronton kell helytállnod,
15: le kell adni a prezentációt.
14: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
16: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
18: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
11: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
0: Reklámot hallottak.
18: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Taroltak a sütemények Kecskeméten, pünkösdi programokkal ünnepeltek Bácsalmáson, keresik a legvirágosabb településeket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Snidlinges pogácsa, mangós sajtorta és medgyeslepény is a legjobbak közé került az idei kecskeméti süteménysütőversenyen. A város egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményét immár 15. alkalommal rendezték meg a városházán, több mint 30 nevezett süteménnyel. A híres.hu azt írta, a zsűri nem csak az ízeket, hanem az édességek küllemét, ötletességét és a hagyományok megjelenését is értékelte. Az idei versenyen 3 arany, 3 ezüst és 3 bronz fokozatot osztottak ki. Színes kulturális műsorral, kiállítás megnyitóval és koszorúzással ünnepelte a pünkösdöt a bácsalmási német nemzetiségi közösség. A baun.hu azt írta, a rendezvényen óvodások, diákok és helyi művészeti csoportok is felléptek, a programot pedig a Madarasi Fúvós Zenekar koncertje zárta. A művelődési központban megnyílt Nagy Gábor festőművész első önálló tárlata is. Az ünnepség végén német nyelvű litániát és koszorúzást tartottak a római katolikus templomnál. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
23: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
22: A környezetszépítő versenyen Bács-Kiskunvár megye kiemelkedő eredményeket ért el. Kecskemét tavaly elhódította a legvirágosabb város fődíjat, de a vármegye több más települése is rendszeres résztvevője és díjazottja a korábbi megmérettetéseknek.
24: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
22: Kánikulára számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, és ennek hatására melegfronti jellegű tünetekre. Legtöbb 30 fok lehet a következő napokban térségünkben, és szerdán tetőzik a kánikula 33 Celsius fokkal. Helyenként gyenge esőzés kialakulhat, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára legkevesebb 15-17 fokig hűl csak le a levegő.
0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak igazi, ma is látható.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Töltsétek velünk ezt az órát is, hiszen nem sokára érkezik a Netpercek Extra. Az Shine nevében munkalehetőségeket ajánlanak internetes csalók, és így próbálnak átvágni benneteket. És még ami ettől jobb hír, mi nem vágunk át benneteket, hiszen nem sokára jön a napi fődíj sorsolás a gyerekszáj játékunkban, úgyhogy H&M csokikat, valamint Legót fog majd valaki biztosan kapni. A heti fődíjaink között pedig ott van a VR Expert élmény gyerektábora is. Ez pedig már a Panic! At the Disco és a High Hopes.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, jöjjön a egy percek extra.
1: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
0: Újfajta SMS csalás terjed Magyarországon, amelyben a csalók a népszerű divat webshop a Shine nevével próbálkoznak pénzt kicsalni az emberektől. Az üzenetekben általában könnyű otthonról végezhető online munkát ajánlanak, gyors és egyszerű pénzkeresési lehetőséget ígérve. A módszer lényege, hogy a felhasználókat apró feladatokkal bízzák meg, például termékek értékesítésével vagy rövid online aktivitásokkal, és sok esetben a csalók valóban utalnak kisebb összegeket, hogy hitelessé tegyék az ajánlatot, és elnyerjék az áldozatok bizalmát. A probléma később kezdődik. Egy idő után már nagyobb jutalmat kínáló feladatokat ajánlanak, amelyhez előzetes befizetés szükséges. Előfordul az is, hogy a különböző indokokra hivatkozva, például kezelési költségekre, szintlépésre vagy büntetésre további pénzek átutalását követelik. A csalók sürgetik az áldozatokat, hogy minél gyorsabban fizessenek, különben elveszítik a korábban megszerzettnek hit bevételüket. A végén azonban a megígért nagyobb összeg sohasem érkezik meg, a befizetett pénz pedig eltűnik. Nem ez az első ilyen hasonló internetes csalás, úgyhogy aki ilyennel találkozik, ne dőljön be, olyan munka nem nagyon létezett, amiért fizetni kell.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változat

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Beköszöntött a nyár, és szerdáig biztosan marad is velünk a kánikulai hőség, számottevő csapadék nem valószínű, szerdán lehet egy-egy kisebb zápor, de az esti órákban megérkezik egy hidegfront, ennek hatására 25-26 fokig hűl vissza a levegő, de hétvégére újra 30 fokos maximumok lehetnek. Ami viszont biztos jön a reklám után egy siren. Azizám, ezzel várok vissza mindenkit, maradjatok velünk!
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
2: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
12: Drága mennyasszonyok!
13: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
12: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
13: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
12: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Az útinform jelentése szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak Budapest felé vezető felhajtó járható, a lehajtóág zárva van, Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskeméti észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkítesávon halad a forgalom és 60 kilométeres sebességkorlátozásra számítsanak. Balesetmentes autózást kívánunk!
0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Maradjatok velünk itt a Rádió egy gongon, mert nem sokára jön a napi fődíj sorsolás. Az igazi mai slágerek között pedig itt szól már Martin Garrix dala, ez a Butterflies.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is láger megy. Napi fődíj sorsolás következik. A Bogifa jóvoltából van egy legunk, illetve a H&M csoki jóvoltából egy 20 000 forint értékű csoki csomag. Úgyhogy ki fogja megnyerni?
1: Igen, tessék.
0: Nagy Tibor vagyok, a Rádió 1 gombból. Norbit keresném.
1: Szia, én a Párja vagyok, Ildikó vagyok.
0: Te is jó vagy nekem. Figyelj, Ildi, az a helyzet, hogy ti vagytok a mai nap fődíjasai.
1: Úgy, tényleg, komolyan.
0: Bizony, tiétek a H&M cukormentes csoki csomagja, és a Bogéfa építőanyag kereskedés jó voltából a Lego.
1: Köszönjük szépen.
0: Hát ez nagyon jó kis gyereknapnak ígérkezik. Hány gyermeketek van?
1: Három.
0: Három gyermek van. A csokit el tudjátok osztani, a Legón reméljük nem fognak összeveszni.
1: Biztosan nem.
0: Jó van, majd csak megoldjátok valahogy. Oké, maradj velünk, nem sokára elmondom, hogy hogyan vehetitek át a nyereményt. Ezzel pedig véget ért a mai játékunk, de ne kapcsoljatok el, hiszen nem sokára kezdődik a Live Mix, aztán lesz Disco Sheet, World is My Radio Show, esti kívánság műsor, holnap 6-10-ig Balázsékkal lehet már ébredni, 10-től pedig Faragó Miklóssal lehet újra rádiózni, játszani, és érdekes kecskeméti információkat megtudni. Én köszönöm a figyelmet, búcsúzom, Nagy Tibor vagyok, a viszonthallásra, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gyerekszáj a Rádió 1 gongon.
4: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
3: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió 1 gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
4: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
3: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban. Csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Van valami jó befektetési tippet?
14: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménye.
13: Azt hittem már mindet megvetted.
14: Nézd csak körbe itt. Borókapark.hu.
15: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
16: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak!
17: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
16: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
17: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
16: www.mgmotor.tormasi.hu.
18: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
19: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
2: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
5: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Hello Kecskemét, Viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Házépítésben gondolkodsz?
6: A Lego Home a generált kivitelező Kecskeméten és vonzás
20: körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia.
21: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
23: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér. Sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz.
24: Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz.
23: Májusban 4 plazmadással 68 ezer forintot zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
25: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.

0: játszi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Atya úristen, mi volt itt tegnap este? Mindenkinek nagyon köszönjük, aki velünk bulizott a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Hello JJ!
2: Gyönyörű délután mindenkinek, szevasztok! Még egy kicsit lábadozunk a tegnapi óriási buliból a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, de elkezdődik a délutáni Live Mix, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Mindenkinek jó hallgatózást kívánunk itt a Rádió 1.

0: de soha nem fognak kimenni a divatból. Ez a következő dalra is igaz. Bibi Rex a fantasztikus bokájával kiegészülve jelkezik a Faithless, ez a New Religion. Már is folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: A lemezjátszók mögött Joel Junior!

0: Sor, hívható SMS és Viber számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
8: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZT. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
19: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
20: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
21: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
22: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
24: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
22: Társadalmi célú reklám hangzott el.
25: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
26: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és július 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
27: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
28: Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
29: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
30: Önnek a Protexin kell.
31: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
32: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
33: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
34: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
35: Indul a Mind Megette Étterem napok! Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Dezsavű Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dezsavűfesztivál.hu-n.
36: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
37: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
38: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
39: Carglass javít, Carglass cserél.
40: Hallgass minket online weboldalunkon.
22: Radio1.hu. Reklámot hallottak.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
41: Rádió 1!
5: Indul a a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: felejthetetlen volt, írja Noncsi. De jó fej vagy, nagyon szépen köszönjük. Hello Rádió 1, itthonról néztük a szülinapi bulitokat Hannával, a kislányunkkal, és imádtuk, nekünk Sam Felt volt a csúcs, a Heart Like Mind kérjük mindenkinek, aki ott volt. Irigykedtünk Orsi, Hanna és Árpi. Nektek is nagyon szépen köszönjük, és még egyszer óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott tegnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Halló, ki kér még Sam Feltet ma este?
1: Sziasztok, Gréti vagyok.
0: Hello Gréti, nálad milyen a pünköst hétfő este?
1: Éppen úton vagyunk Pécsre, megyünk egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból.
0: De jó, a pároddal vagy családdal?
1: A párommal vagyok, Dáviddal.
0: Na akkor neked is Dávidnak szól most Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat, jó pihenést!

0: Klassz. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy itt a Rádió 1 kívánság műsor pünköst hétfő este. Noémi, parancsolj!
1: A Régalcsontól szeretnék egy számot.
0: Na akkor megkapott tőle az egyik legfrissebbet. Kinek menjen?
1: Apukámnak.
0: És mit csináltok ezen a szabad napon?
1: Kocsit takarítunk.
0: Ami pedig ugye egy igazi pasis elfoglaltság. Menő csaj vagy, hogy besegítesz apának.
1: Igen.
0: Régalcsont, Blood Running, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó kocsimosást!
1: Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Sziasztok, Sándor vagyok, és a Seattle-ra szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, Sándor! Kinek megy?
1: Édesanyámnak és lányomnak, Németországban, Alexandrának.
0: Ők Németországban vannak. Mikor találkoztatok legutoljára?
1: Fél éve.
0: Jaj, ne! Hogy bírod?
1: Hát, nem egyszerű.
0: És legközelebb mikor fogtok találkozni?
1: Nyáron valamikor.
0: Hát most már itt van a nyár.
1: Igen.
0: Jó? Úgyhogy most már nem lehet a mögé bújni, hogy hát van nyáron találkozunk, hiszen most már megérkezett.
1: Igen.
0: Jön akkor nektek Szia egyik fantasztikus balladája, Dusk Till Dawn, Zénel itt a Rádió 1-en, és szuper nyarat kívánok!
1: Nektek is.
2: Tell me how you do.

0: Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek így pünköst hétfő este. Ezt a következő SMS nagyon szeretem. Szia Geri, szeretnék elnézést kérni a taxisofőrtől, aki tegnap hazavitt a Budapest Parkból éjjel 3:30-kor. A buli király volt, a hazaút viszont már nem volt vicces. A mai egyetlen feladatom a hidratálás. Ne hívjatok Szabolcs! Szabolcs, nagyon szerettem ezt az SMS-t. Kitartás. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok. Egy zenét szeretnék kérni George Corytól.
0: Szia Balázs, kinek menjen?
1: Leventének szeretném küldeni születésnapi alkalmából, és még családomnak, anyukámnak, apukámnak, ennyi.
0: Jól van, George Cory és a Stay a Little Longer már pörög is nektek itt a Rádió Egyen. Jó pihenést kívánok!
1: Szia!

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Viviennek szeretnék nagyon boldog szülinapot kívánni a kedvenc számával, a Fate of Ophéliával. Írja nekünk Andris. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Zsolti vagyok.
0: Hello Zsolti, és te kinek küldöd?
1: Témának is a családoknak.
0: Na akkor Taylor Swift hamarosan nektek is énekel.

0: Üzennétek valakinek este 8-ig, megtehetitek, a telefonszámunkat tudjátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul a

0: találja fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
8: Van. Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te, dejavufesztivál.hu.
13: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sisi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
14: Milyen otthonra vágy, szerelmem?
15: Legyen kertes, vagy legalább teraszos, közel a természethez.
14: Ne is mondd tovább! Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark 4. üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel, és akár 3%-os otthonstart hitellel is a miénk lehet.
15: Rákerestem, meg is van! borokapark.hu.
16: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
6: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
12: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Hallgass minket online weboldalunkon. Radio1.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerek.

0: és nagyon örülök, hogy együtt születésnapoztunk. Halló, halló!
1: Balázsnak hívnak.
0: Szia Balázs, mit szeretnél kérni?
1: Regál Lilinek az új számát.
0: Ú, de jól választottál, ez megint egy zseniális dal, a háromszoros év DJ-je győztes Regál Lilitől. Pont ma egy hete volt nálunk az országos rádió premier, és most hétvégéig még kizárólag csak nálunk szól ez a dal. Kinek menjem?
1: Páromnak, Edinának és kisfiamnak, Dominiknak Győrbe.
0: Úton vagy hozzájuk haza? Jól hallom, jól sejtem?
1: Igen, igen, Ausztriából éppen úton vagyok.
0: És mit üzensz a kis családnak?
1: Nagyon szeretem őket és hiányoznak.
0: Mikor érsz hozzájuk haza, kb?
1: Hát egy óra múlva körülbelül.
0: Jól van, az gyorsan eltelik. Jön tehát Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból. Ez a Hilmi itt a rádió egy

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszott elek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: tömköst hétfő este is. Halló, halló!
1: Henrik vagyok, és igazán de a páromnak szeretnék üzenni, hogy kitartást kívánok neki, mert jelenleg még dolgozik.
0: Mit kell neki dolgozni pünköst hétfő este?
1: Személyi edzőként dolgozik Újpesten.
0: Igen, náluk ma sincs megállás, sőt egy csomó edzőterem nyitva van ma is. Te viszont akkor tulajdonképpen ingyen kapsz edzéseket szinte bármikor.
1: Igen.
0: És hát erre ott arra is lehet egy jó nagyot edzeni. 2007-ben jelent meg a legelső változat, aztán nemrég a TikTokon konkrétan újjászületett ez a dal, és sokkal nagyobb sláger, mint az eredeti változat volt. Ilyen időket élünk, jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, mekkora volt Cyril tegnap este is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez volt a Sound of Silence, ugye a híres Disturbed feldolgozás, ami annak idején még a 60-as években egy nagy-nagy Simon & Garfunkel klasszikus volt. Úgyhogy még egyszer mindenkinek óriási köszönet, aki velünk

0: Bulizott tegnap. Edina, hallgatlak?
1: Teddy Swims-től kérek egy dalt.
0: Teddy Swims, oké, kinek menjem?
1: A családomnak, és az az üzenet, hogy pár perc is otthon vagyok.
0: Teddy Swims, The Door, ez ma este akkor a tiétek. Jó utat!
1: Sziasztok!

0: Műsor ma pünkösd hétfő este is. Halló, halló!
1: Szia, Marika vagyok Szombathelyről, és szeretnék kérni egy számot a kisfiamnak, Bercinek, Sausztól egy számot.
0: Oké, megkapjátok természetesen. Kapcsolok tovább, kettes vonal, halló!
2: Szia, Péter vagyok, a Sauszt kérem szépen, Brunónak, Gergőnek és Máténak.
0: Hello, Péter, Bruno, Gergő és Máté, kik ők?
2: A fiaim.
0: És mit üzensz nekik?
2: Hát, hogy imádom őket.
0: Hát akkor akárhogy nézem, csak pasiknak megy most ez a dal. Felix Jén, Sausz, Walk With Me, élő kívánságműsor.

0: Rádió 1-et halljátok, lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza a 9-től, csinálunk egy kis születésnapi after a World is Mine Radio Show-ban Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális

0: kettes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák! Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
7: Gyermeknap a Martfűi Showmakers Outletben!
8: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
7: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
8: Martfű Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
7: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
5: Miért hallgatják egyre?

Lalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádió egyet? Mert itt

0: slágermegy. Igazi ma is slágermegy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco!
4: Disco! Disco!
0: Disco! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, kellemes pünköst, hétfő estét mindenkinek, ez itt a Diszkósít Rádió Show, Rádió 1-en indulunk a nagy születésnapi fesztivál után. Kétharmadban vagyunk, ma Bárány leugrott egy ilyen magas helyről, és azóta vége van. Komolyra fordítva csak pihen, de itt van Hanvai PG és én DJ Junior.
6: Ladies and gentlemen, madame, Herman Admesli, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm a publikum. Ma is élőben Diszkósít a Rádió 1-en 8 és 9 óra között, és nagyon-nagyon köszönjük a tegnap estét. Zseniális volt a rádió születésnapi bulia, és tényleg nem csak a nagy színpad, hanem utána a Classic Stage is. Tényleg köszönjük, ott voltatok.
5: Igen, és hát a Diszkósíttal nagyot mentünk. Egyébként, aki szeretné megnézni, kiraktam a Diszkósít Facebookjára azt a közel 28 perces szettet, amit a nagy színpadon játszottunk, és bemutattuk a vadonatúj dalunkat, a Szorít, amelyet ma először itt le fogunk játszani a Rádió 1-en is, hogy ti is halljátok. FM-en, webem, applikáción keresztül tartsatok velünk. Ed Sheeran-nel indulunk, és Cyrillel.

0: PG Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Ugye egy nagyon erős hétvégén voltunk túl, pénteken, szombaton és vasárnap is diszkosi parti, mind a három nagyon-nagyon jól sikerült. És hát tényleg a Rádió 1-es fesztivál az zseniális volt. Szerintem jók voltak a külföldiek is. Az egyiket egyértelműen szakmailag azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon imádtuk, ő pedig a Swiss Disco volt.
1: Abszolút
0: szerintem.
1: Abszolút zseniálisakat játszottak a fiúk. Én őket vártam a legjobban egyébként, mert Sirit ugye tavaly láttuk, viszont Siri jobb volt, mint tavaly. Tehát meg kell hagynunk, hogy
0: hogyha rádió hallgatós szemszögből nézem meg, hogy milyen ovációk voltak a közönségben, akkor a Sirit érte a Rádió 1 közönség a legjobban.
1: Igen, tehát zeneileg ő volt legközelebb szerintem a Rádió 1 közönségéhez, de jó volt az egész, jó volt a hangulat, és utána egyébként a Classic Stage is egészen jó volt, tehát én élveztem azt is, megmondom őszintén, bár hajnali 1-től játszottam, de tök jó volt az egész.
0: Nagyon-nagyon. Én annyira imádtam ezt a Classic setet most, ami ott volt egyébként a parkban, hogy ugye ez volt a negyedik születésnapi fesztivál a parkban, hogyha jól emlékszem, ez volt eddig a legjobb. Szóval tényleg köszi mindenkinek, aki ott volt a Rádió 1 tizedik születésnapi fesztiváján.
1: Így van, így vagyunk ez a bárány nevében, és köszönjük mindenkinek. De megyünk tovább, kérem szépen, egy Ultra Naté dallal, meg Jugellel, ugye hát ez tulajdonképpen az elkezdődő hetek szerintem legnagyobb örülete. Egy magyar hölgy csinálta még ezelőtt pár évvel, és az AI-t használta. Aztán úgy, hogy volt, beszippantotta magának Jugell ezt a dalt, meg Ultra Naté. Ez a Moving to the Sun a diszkosétben. Figyelj, mert nagyon jó.

0: Akkor itt a rádiógyen, kérem szépen, full élőben vagyunk kétharmadban. Itt van hamai PG, pedig DJ Junior vagyok, én pörgetek ma este, és hát holnap hamai PG jön. Ő fog játszani szerdán, meg már Bárány Attila visszatér, akkor meg majd ő fog mixálni, úgyhogy egészen komoly hetünk lesz. Már csak azért is, mert ha hiszitek, ha nem, érkezünk vasárnap majd, méghozzá Pátyra. És már az úriember kétszer volt a vendégünk ittben a stúdióban, világbajnoki második helyezett pizza készítő elkészítette a diszkosít pizzáját.
1: És ezt lehet majd megkóstolni mindezt úgy, hogy megérkeztek Pártyra, mi már ott leszünk 15 óra magasságában, de 16 órától 19-ig egy-egy órát még játszani is fogunk. És az első 150 vendég kap egy ajándék szelet diszkosít pizzát, hogy tényleg kóstolja meg, és mondja a véleményét, nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre. Egyébként erről majd tervezem, hogy csinálok videót, és majd a véleményeket kitesszük valahova, még nem tudom, hogy hova. Egy biztos, hogy ezen a héten is lesz diszkosít aktivizáció. Máskülönben én pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel egy jótékonysági rendezvényen a fővárosban, ugyebár a budapesti rezidenciában, előtte egy privát rendezvényen fogok játszani, és hát megyek majd bobozni szombaton. Te most voltál bobozni,
0: nem? Igen, nagyon jó, zseniális a hely.
1: És jó volt a feeling, táncoltak meg
0: minden? Nagyon jó, 8-tól 10-ig van, zseniális.
1: Na, tehát ott leszek egyébként szombaton, ott kezdek, aztán megint csak megyek egy szezonzáróra, ugyebár megint csak a budapesti rezidenciámra, tehát vasárnap pedig diszkosít pizzakóstoló.
0: Én szombaton játszom még, Dáncent Miklós főterén fogok egy nagy koncert után pörgetni, majd oda várok mindenkit, ugye, és a diszkosít pizza, ne felejtsetek. Hamarosan jön egyébként a Szóri az új diszkosít, de ezt is bemutattam a rádió egy születésnapi fesztiválján, az új DJ Junior, Day by Day.

0: DJ Juniorral is velem, Hanvai Pizsivel, ugyanis jön a vadonatúj diszkosi dal, amelyet tegnap mutattunk be a 10. Rádió egy születésnapi fesztivál, amit rendezvények tekintetében a 4. volt. Jön a vadonatúj diszkosi dal, tessék figyelni.
1: Igen, figyeljetek, és már klip is van hozzá egyébként, de még nem raktuk ki, tudjátok miért? Mert várjuk a német kiadónak a válaszát egyébként ezzel kapcsolatban, és hogyha minden megvan, meg még a dalon egy nagyon picit azért fogunk javítani, csak mondom mindenkinek előre, mert még vannak ilyen pici hiányosságok belőle, ezeket megbeszéltük, nyilván teszteltük tegnap, de most innentől kezdve játsszuk már a rádió egyen, úgyhogy készüljetek, ez a vadonatúj diszkosi dal, amelyből jön tényleg hamarosan a videoklip is majd a YouTube csatornákra. Fogadjátok nagy szeretettel, ez a Sorry!
2: Solo spiacente, perdóname.

Ez volt a Diszkos itt Radio Show, itt a Rádió Egyen. Búcsúzunk mindenkitől, de van egy zseniális hírünk. Egyébként a TikTokon keresztül, akik TikTokoznak a Rádió Egy TikTokján, azok tudják, hogy megjelent a hölgy, aki csinálta tulajdonképpen a dalt, a férje először, aztán utána a hölgy is, aki csinálta ezt a Hugh Yale Ultra Négy dalt, ami most óriás sláger lesz szerte a világban, és hát mi szeretük volna őket meghívni ide a stúdióba szerdán egy interjúra, de nagyon úgy néz ki, hogy álltok Angliában élnek, úgyhogy nem fognak tudni bejönni, de lehet, hogy telefonon fölhívjuk.

0: adás. Tehát igazán örülnek, hogy játszok a dalt. Tényleg.
1: Köszönjük.
0: Királyi, de köszönjük, hogy ezt megalkottátok.
1: Viszont búcsúzunk Dánszet Miklós nekem szombaton, aztán Pizzakostól a Diszkosita vasárnap együtt, majd ugye Pátyod, Hamvai Pidzsinek is vannak buliai.
0: Igen, ugye pénteken a budapesti rezidenciámon várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, aztán szombaton is egy privát rendezvény lesz, és vasárnap a Pizzakostól, és ezt a magyar dalt kérem szépen, ugyanúgy, ahogy először játszottam itt a rádióban, mindenhol fogom játszani, és innentől kezdve mindenki szerintem, aki magyar lemezlovas, vegye a fáradtságot.
1: Abszolút, búcsúzunk mindenkit, a DJ Junior voltam, én mixeltem. Szevasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Afterezünk egy nagyot a következő három órában a tegnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál után. Ebben elsőként Metzger Viktória, aztán pedig majd Kollár segít. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Ugye mindenki imádta a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és itt volt fellépni Sam Felt, úgyhogy őt továbbra sem felejtjük. Rosalinnál készítette a Hard Like Mine, csak itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Sam Gray-el, ugye róla azt lehet tudni, hogy Armin van Buuren egyik kedvenc vokálosa, és hát a trackünk az Don Diablónál, a Hexagon kiadónál jelent meg. Mai napig imádom ezt a dalt, és játszom minden klubuliban, úgyhogy a Let You Let Me Go érkezik itt most a Where Is My Radio Show-ban.
1: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: a lemezjátszói mögött, most pedig minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, szinte hihetetlen, de az eredetie a Faithless-től 1995-ben jelent meg 31 éve, és most készült egy új változat Bibi Rexával.
1: Hát igen, és mennyire jó Bibi Rexa, én nagyon-nagyon csípem azt a csajszit, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon jó tartalmak adját a social médiára, nagyon szerethető, és ilyen nagyon közelinek érzed a személyiségét, és hát ez az összeállás, hát ez zseniális. New Religion, csak itt nálunk a Rádió 1-en.

0: Miss Mooddal és természetesen Nagy Bogival.
1: És ez azért is különleges, mert egy abszolút house trackről beszélünk, de magyar rajta a dalszöveg. Nagy Bogival és Miss Mooddal készítettük, és hát szerintem a Rádió egy születésnapi fesztiválon is nagyot robbant. Úgyhogy ezzel folytatódik most a World is My Radio Show, jön az Éden tőlünk.

0: Bob Sinclair zene is jön 10 után.
1: Úgy is van.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: este 10! Hello mindenkinek! Köszönjük, hogy itt vagytok, mi természetesen nem pihenünk pünköst hétfő este sem. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Egy óriási kedvences tartalunk, itt is van Ed Sheeran és a kamera, csak itt a Rádió 1-en, a Bőr is My Radio Show-ban.
2: És

0: World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Bob Sinclair újdonsága érkezik, olyan, mintha 20 éve készült volna. Imádjuk ezt a dalt.
1: Én is, de én nem csak a dalt szeretem, hanem Bob Sinclairt. Én követem őt az Instagramon, és olyan videókat szokott csinálni, nem tudom, Geri, hogy te látod-e.
0: Figyelem.
1: De a Pali az egyszerűen nem tud megöregedni. És annyira érzi a trendeket, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej, hogy én már csak szerintem félig azért játszom a zenét, mert nagyon jó fej. De ennek ellenére a legújabbja a Kieszával zseniális, tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen. Hello, Alok!
1: Hello, everyone! This is Alok, and you're listening to the World is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Mellettem most Metzger Viktória lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek! Hello, Viki, neked is még egyszer!
2: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Na nézzük, hogy mi jön Alok remixe után.
2: A következő dal egy side piece dal, ami egy zseniális feldolgozás, ez a Cry For You, ismerni fogjátok az eredetét, de hát szerintem ebben az új köntösben még jobb. Úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok, itt a World is Mine Radio Show, és benne most egy kis after a tegnapi fantasztikus Rádió 1 születésnapi fesztivál után. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük, aki ott volt a helyszínen, és azoknak is, akik hallgatták, vagy nézték az élő közvetítést. Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és hát Nagy Bogi, aki ebben a dalban énekel, ott volt tegnap is a parkban.
1: Bizony, egy saját trekket, vagyis egy saját remixet hoztam most, ugye Nagy Bogi és Dash közösére készíthettem egy Rádió 1-es verziót is, úgyhogy ezzel folytatódik a Jól leszek újra remixemmel a World is Mine Radio Show.

Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk aftereztek ilyenkor is a tegnapi fantasztikus Rádió Egy születésnapi fesztivál után, Metzger Viktória után néhány perc múlva Kollár a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Side Piece Fesztivál Ready Cry For You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, Virgin Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és mibe megyünk bele?
1: Megyünk át Medusa Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medusa Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: és tartjuk ezt a tempót.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Ease My Mind, ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este, és még egyszer mindenkinek óriási köszönet, aki velünk bulizott a helyszínen, a Budapest Parkban, vagy pedig követte élőben az eseményeket, vagy a YouTube-on, vagy pedig adásban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról. Fantasztikus volt veletek a tegnap, Kollár a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Max Tyler 2025-ös Grease 2000 következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Hát éjfél, ennyi időnk jutott mára, nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Holnap kedden jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jelom mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. A hosszú étvégét szépen lassan zárjuk, de egy rövid hetet indítunk, 4 munkanappal aztán megint hétvége. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül, most Rate hozom az egyik legújabb, a szenzációs adal. Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jól leszek újra, nagyon vagány remixben, amit DJ Mesker Viki készített, aki egyébként ezen a nyáron, na, hogy érkezik a siófoki plázsra is, ahol több Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni 2026-ban, és a Rádió 1.hu-n írunk is erről, és egyébként ott is elindult a hétvégén a szezon. Hát igen, itt a nyár, és itt az igazi mai sláger, ahogy ígértem, jó leszek újra.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy olyan dal, amit szerintem ebből már sokan felismernek, egy nagy klasszikus Faithless-től, aminek a 2026-os verzióját Bibi Rexa készítette el, és nem hibázott, óriási kedvenc, a New Religion. Ezt írítom a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadi új játék. A nagy dalfűrészelős játék. Menő ajándékokért fel kell ismerni az igazi mai slágereket, de ebben szerintem nem lesz hiba. Én pedig ezeket hozom megállás nélkül egész éjszaka.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, akinek melóznia kell, jó pihenést, aki éppen ebben van a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágereket pedig én hozom ebben az órában is, például hozom Kétót, de a legújabban Ray Daltont is, ez lesz a Blood Running, most viszont az igazi mai slágerek között Teddy Swimsy a folytatás, hatalmas kedvenc, a The Door, ezt indítom már is.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mennek a nagy celebkollabok. Nemrég például Joe Jonas lépett színpadra meglepetés vendégként Demi Lovato koncertjén Orlandóban. Ő ugye az It's Not The Deep turnéját pörgeti, éppen ennek az egyik állomása volt, ahol megjelent a színpadon Joe Jonas, és utána mind a ketten arról nyilatkoztak, hogy teljesen lenyűgözték a másikat, hogy mennyire profik. Egyébként hát nyilván ez is igaz. Na, a Rádió 1.hu-n erről a sztoriról is vannak még infók, én viszont két óval folytatom. Az igazi mai sláger a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem mindenki éli azt, hogy a socialben teljesen kiteregesse a magánéletét, Rédáton se. Most volt másfél hét a születésnapját, tulajdonképpen egy posztot nem láttunk erről. Annál többet viszont a koncertjéből, ami, hát, szép számmal szaporodik, és ezen a nyáron is folyamatosan turnézik. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Rédáton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel kettő előtt járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás. Reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadi új játék az elfűrészelt dalok Balázsékkal. És hát mit kell tudni minden Balázsékos játékról? Igen, szenzációsak a nyeremények, szóval ma reggel újra lehet velük játszani, én pedig addig is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan, most Miley Cyrus és a Midnight Sky itt a Rádió 1-en.